0: országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeli

0: személyiségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kiránduló helyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Oktogonon az Andrássy út 49 szám alatt működött az egyik leghíresebb kávéház, az Abbázia, amely nevét az akkori osztrák-magyar monarchia beli üdülővárosról kapta, amely ma Opátia néven kedvelt horvátországi célpont. Az Abbázia kávéházat Steyer Gyula alapította 1888-ban. Ez volt a legfényesebb kávéház a maga idejében. A fali tükröket, amelyek a monarchiában a legnagyobbak voltak, Brüsszelből hozatták. A fényűző berendezést, márványasztallapok, fényes alpaka csillárok, szép szőnyegek mediterrán jellegű növényzet tette teljessé. Mint a legtöbb kávéház, az Abbázia is a kulturális, politikai és művészeti életközpontja volt. A kávéház törzsvendége volt Ripül Rónai József és Grünwald Ödön, Lechner Ödön és Színyei Merse Pál, Róna József, Fényes Adolf, de megfordult itt az írók közül Molnár Ferenc, Bródi Sándor és Heltai Jenő is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gicstárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gróf Széchenyi Zsigmond ükapja a Nemzeti Múzeumot alapító Széchenyi Ferenc volt, dédapja pedig a legnagyobb magyar, Széchenyi István testvére. Széchenyi Zsigmond a 20. század egyik legjelentősebb magyar utazója és vadászírója. Született vadász volt. 14 műve 51 kiadást ért meg. Könyveinek varázslatos hangulata van. Vadász kalandjai egy olyan kort idéznek fel, amely mára már teljesen eltűnt. Életét beárnyékolták a 20. századi történések, a II. Világháború után nincstelenként kellett újrakezdenie életét. Az első kerületi Úri utca 52-es szám alatti lakóházán emléktábla hirdeti a vadászíró egykori lakhelyét, és a bejárat fölött a Széchenyi címer is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlowe Bridge, vagyis a Marlowe híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc itt a Reggeli Expressben, egy budai sétára invitáljuk Önöket, ami nem is séta, hanem egy ilyen pokrócos piknik, kihelyezett családdal, kihelyezett beszélgetéssel, sok-sok élménnyel, és hát borral, valljuk be, az is rendkívül fontos, ugyanis ma délután élvezhető itt Budapesten, a Budai Arborétumban, a Mate Budai Campus és a Borért Egyesület közös rendezvénye, az Arbortúra. Arbor, mert hát arborétumban vagyunk, bortúra igen, és szerintem még a művészet is idejön. A zenéről nem beszélgetünk Stanev Bertalannal, a hazai borkultúra és borágazat ismert szakemberével, de minden másról igen, úgyhogy készüljenek föl, hívják a barátokat, hívják a családot egy gyönyörű helyen, és előre szólok, hogy természetvédelmi helyszínen élvezhető, tehát ma délután az arbortúra.
2: Több mint 130 féle bor megkóstolására lesz lehetőség a gyönyörű budai arborétumban a Villányi úton, a Mate Budai Campusán, hiszen ezt az eseményt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen szervezzük meg. Például a Magyar Borakadémia, amelyik letéteményese a kultúrát borfogyasztásnak, így a Wine in Moderation nemzetközi szervezet ajánlásait is ő képviseli Magyarországon. Ők is részesei, támogatói az eseménynek. Fontos szerepet kap a kultúrált borfogyasztás, a borfogyasztás értéke, ami nem csak testi, hanem lelki, szellemi feltöltődést is jelent egyben. Sokféle boros esemény létezik már Magyarországon. Olyat álmodtunk meg a tavalyi évben a Matéval közösen, ahol a borok élvezete kerül előtérben, tehát itt nem az a lényeg, hogy valaki értsen a borokhoz, hanem itt most az a lényeg, hogy teremtsünk egy olyan nagyon jó hangulatot kellemes környezetben, jó társaságban, jó borok mellett, könnyed beszélgetésekkel, finom falatok mellett tölthetünk el egy nyárestét, és várhatjuk az előttünk álló szabadságot, a diákoknak például a tanulmányaik befejezését, tehát kifejezetten fiatalos hangulatú eseményre gondoltunk, kifejezetten laza hangulatú eseményre gondoltunk, ahol a legfontosabb, hogy legyen a kezünkben egy pohár, legyen mellettünk egy jó baráti társaság, vagy éppen a családunk, és töltsünk el egy nagyon kellemes estét. arbortura.kocintás.hu az az oldal, ahol minden részlet most megtalálható, és természetesen aki még a mai nap úgy dönt, hogy az estét a budai arborétumban, jó borok társaságában kívánja eltölteni, az még ott a helyszínen is be tud lépni az eseményre. Sokszor egy ilyen piknik hangulat, az egy spontán döntés eredménye, úgyhogy teljes mértékben várjuk azokat is, akik az utolsó pillanatban döntik el az esti programjukat, vagy éppen úgy gondolják, hogy munkabefejeztével egy kis lazulást megengednének maguknak. Nem egy hagyományos, frontális borbemutató, hanem, ahogy egyébként Mára is fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás. És egy kicsit így a jó borok természetesen kiváló borok lesznek, tehát nem a borral itt nem lesz hiba, de elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogy nem feltétlenül a bort kell középre helyezni, hanem lehet-e a jó hangulatot középre helyezni, és ehhez a bor kiváló eszköz, hogy jól érezhessük magunkat, hiszen nagyon változatos, ahogy a pincészetek is felsorolásából is ez nagyon jól kitűnik. Fehér borok, rozéborok, édesek, szárazak, pezsgők, koktélok, alkoholmentes italok, tehát nagyon sokféle széles választék lesz, és azt gondolom, hogy ezt a borászok is keresik ezeket az új utakat, ahol megszólíthatják a fogyasztókat, megszólíthatják a fiatal generációt, ez is egy nagyon fontos része a dolognak. Sokféle gasztronómiai finomsággal lehet majd találkozni, itt elsősorban a könnyebb falatokra gondolunk, itt is a legfontosabb az, hogy a kellemes időtöltést, együttlétet szolgálják a falatok is a borok mellett. Kevesen tudják talán, de a budai arborétum az Budapest szívében egy természetvédelmi terület. Mindent úgy alakítunk ki, hogy ezt a környezetet tiszteletben tartsuk, ennek a környezetnek az értékeit tudjuk élvezni, ebben a környezetben érezzük jól magunkat, és hát természetesen tartsuk tiszteletben, hogy mi jöttünk a környezetbe, a természetbe, és hogy tovább tudjuk élvezni, vigyázzunk is erre. Mi ennek érdekében mindent megteszünk, mindent úgy alakítunk ki, hogy az a védett növényeket, a növényritkaságokat semmiképpen ne károsítsa. Az arborétumban azért mindent úgy alakítottuk ki, hogy le lehessen ülni, lehessen együtt lenni, le lehessen tenni akár egy takarót, ki lehessen hozni egy-két játékot, tehát családok is nagyon jó helyet találhatnak itt. A legfontosabb a lazulás, legfontosabb az, hogy töltsünk el egy kellemes estét. Bárki megtalálhatja a maga számára ezt az italt, legyen az egy könnyű vörös, vagy egy nagyon gyümölcsös fehérbor, akár egy borkoktél, vagy legyen egy buborékos bor, akár egy pezsgő, vagy egy gyöngyöző bor. Tehát rendkívül széles a kínálat, borvidékeket tekintve is. A kísérletezőket az kifejezetten előnyös itt ebből a szempontból, főleg, hogyha baráti társasággal jövünk, akkor akár ezeket az élményeket meg is tudjuk beszélni, nem beszélve arról, hogy mennyi minden újat tudunk felfedezni, amit lehet, hogy a mindennapi életünkben nem is fedeznénk fel, nem is találkoznánk vele. A kínáló borászatokkal vagy borászokkal is nagyon jó beszélgetést lehet folytatni. Pazar hangulat lesz a fényekre, ahogy tavaly is nagyon figyeltünk, ez külön élményt ad egyébként a látogatók számára, olyan fény technikával, olyan bevilágítással kísérjük az eseményt, ami külön fénypontját adja ennek. Tehát egy igazi kikapcsolódás, egy igazi jó hangulat vár majd ránk.
1: Nagyon szépen köszönjük az invitálást Stanef Bertalannak, a Borért Egyesület egyik alapítójának és vezetőjének, az Arbor Túra programsorozat és kezdeményezés egyik főszervezőjének. Kocincsunk együtt, és legyen ez is a jelszó, illetve a barátkozás, a társasági élet, és ne felejtsék el a családot. Nem kell otthon hagyni ezen a gyönyörű helyszínen, a Mate Budai kampuszán, ami egyébként a Budai Arborétum. Úgyhogy borozásra, kocintásra és természet látogatásra, persze a nagy hőség összes védelmével együtt föl.

A reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában kezdjük frivolsággal, ami egyébként csupa jót jelent, ha megnézik a szótárban, akkor a Lili Báró nő pont ide passzol, illetve vasárnap este 7 órára a Városmajori szabadtéri színpadba. Ez a magyar operett irodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral, fülbe mászó dallamokkal, a zenei munkatársként Csiszer Mátéval, Lestakné Valásák Szilviával, Madarász Éva Andreával, a történet középpontjában pedig a büszke arisztokrata hölgyel Lilivel és a jóképű, de elszegényedett Grófal Illésházival, illetve az ő szerelmükkel, meg Vajda Borókával, Koltai Nagy Balázsral, Sipos Imrével, Magyar Évával, Csapó Virággal, a rendező Béres Attila is azt mondja, hogy könnyed, elegáns és szórakoztató este, egy valódi operett csemege, tehát egy gyönyörű helyszigen, szúnyogmentesen a Városmajori szabadtéri színpadon vasárnap. Aztán egy picikét térjünk át a hátradőlésre. A Deák téri evangélikus templomban Hűvösben vasárnap este, illetve délután 4 órakor Fassang László és Gyárfás Attila nyugtatja meg önöket, és ez a legfontosabb orgonán, úgyhogy figyeljék, hogy a Deák téri evangélikus templom oldalán milyen események várhatók, előre szólok, nyugodt események várhatók, és remek zenei események várhatók. Illetve a nyugodtság az ráfér a több milliárd éves világegyetemre is. Ma este 9:45-kor a Svábhegyi csillagvizsgálóban Holdunk hegy vonulatait és óriás krátereit lehet megszemlélni egy távcső óriás segítségével. Ott lesz a Sinus Iridum, fordítom, az esők tengerének szélén fedezhetjük fel a szivárvány öblöt, a Clavius óriás kráter, ha nem tudok olvasni, akkor jön az M13 gömbhalmaz, a szélén egy póklápszerű csillaglánc nyúlvánnyal, minden érdekességgel, és egyébként csak szólok, mert nincs iskola, a csemeték bevonásával is a Svábhegyi csillagvizsgálóban. Tudom, hogy nem szabad, de azért legyen foci is egy picikét. Pénteken este 9-kor Norvégia, Franciaország, remélhetőleg golgazdag mérkőzés, hidegsörökkel, kényelmes fotelekkel, régi és új szurkoló barátokkal a fotelbárban, ami magában a Dürer kertben található, és itt is lehet hátradőlni. Meg közben szurkolni és tapsolni, és mi is szurkolunk, és minden programunkhoz és eseményünkhöz jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangimentő. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszöntöm a látogatókat is, jó napot kívánok!
1: Látogatok, mint a barlangnál.
2: Így van, pontosan.
1: András, azzal nagyjából tisztában vagyunk, hogy Budapest felszínén mi található, tekintve, hogy látjuk. De hát van egy olyan része, ami nem feltétlenül látható, vagy nem minden része. Ez pedig a föld alatt elterülő barlangok világa. Mi húzódik meg Budapest alatt? Milyen természeti kincseket rejt a főváros?
2: Teljesen egyedülálló kincseket, azt kell, hogy mondjam, hiszen azt is szokták említeni, hogy Budapest a barlangok fővárosa. Nincs a világon még egy olyan nagyváros, aminek a felszíne alatt ennyi és ilyen hosszúságú barlangrendszerek húzódnának.
1: És ezek a barlangok miben különböznek egymástól? Tehát nyilván van kisebb, nagyobb és más egyéb eltérés is lehet.
2: Hát a teljes elképzelésünk, hogy nagy részük még az is lehet, hogy összefügg és egy barlangrendszer valójában, csak még kisebb részeit ismerjük. Leghosszabb, amit ismerünk, a Pávölgyi barlangrendszer. Ennek a teljes összhosszúsága 33 kilométert is meghaladja. Ennek ugye egy része a Pávölgyi barlang, aminek egy részét a turisták is ismerhetik, hiszen látogatható, de ide tartozik a Mátyáshegyi barlang, ami szintén egy részben overallos túrákkal látogatható, de még a hideglyuk, harcsaszájú rendszer és még kisebb üregek is ebbe a rendszerbe tartoznak. Ezt egykoron külön-külön fedezték fel ezeket a barlangokat, nem nyílik messze egymástól a bejáratuk. Már a 80-as évek elején gondolkoztak azon, ahogy feltárták a Mátyáshegy és a Pávölgyi járatait, és azokról térképet is készítettek. Látták, hogy ezek bizony van, ahol megközelítik egymást, de több mint két évtized telt el, amíg átkopogtak az egyikből a másikba, és utána két évtizeddel később a kőlabirintusban sikerült megtalálni az összeköttetést a két barlang között, így kiderült, hogy valójában egy rendszer.
1: Ez azt jelenti, hogy bőven van még mit felfedezni a barlangok világában?
2: Mi azt gondoljuk, hogy igen, szerencsére. Ha most rátennénk Budapest térképére a föld alatti ismert járatokat, akkor azt látnánk, hogy az ismert járatok között nagy fehér foltok vannak, és abban bízunk, hogy itt is van barlang a föld alatt, megvan a rendszer, csak egyre még nem sikerült bejutni.
1: És hogyan lehet kikutatni, hogyan lehet feltárni a barlangokat? Tehát ez milyen munkát igényel?
2: Legtöbbször az jelenti a barlangkutató munkát, hogy van valamilyen tudományos megalapozottsága, például lesz, hogy az ismert járatokat dokumentáljuk, felmérjük, feltérképezzük, és akkor ebből látjuk ezeknek a barlangrendszereknek az egymáshoz való viszonyát, látszik, hogy itt indul egy eddig egyenes folyosó, aminek vége van, mert mondjuk egy kőomlás zárja, és 200 méter múlva egészen úgy néz ki, mintha ez a hasadék folytatódna a másik barlangban. És ebből gyaníthatjuk, hogy ott közötte is akkor csak-csak van valami. És innen jön a gyakorlati része, amikor a barlangkutatók lemennek, és például ezt a járatvégi kőomlást sziszifuxi munkával, egyesével a köveket megpróbálják onnan kipakolni, kiszedegetni, abba bízva, hogy ott a beomlott szakasz után valójában folytatódik a járat. Erre van is jó igazolás, hiszen például a Pávölgyi barlang az 1980-as éveknek az elejéig, egészen a század előttől, tehát 1900-as évek elejétől mindössze alig több mint egy kilométer hosszúságban volt ismert, és ebből lett most ez a 33 kilométer, tehát eddig, hogy úgy fogalmazok, bejöttek a számítások.
1: Ez igen, hát akkor mi minden lehet még ott a föld alatt? És mi a különlegességük ezeknek a barlangoknak, vagy az egybefüggő barlangrendszernek?
2: Ugye Magyarországon minden barlang exlege védettséget élvez, ez azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva, tehát ha feltárul egy újabb barlang, az azonnal védetté válik, nem kell külön védetté nyilvánítani. És ez azért is van így 1962 óta egyébként, mert ezek egyedi megismételhetetlen természeti értékek. Ha azt mondom, amit azért a emberek nagy többsége ismer, hogy vannak védett növények, védett állatok. Ugye, ha annak egy példánya elpusztul, mert valaki elpusztítja, akkor ez is egy jelentős kár természetesen, de szerencsére ezeknek a védett fajoknak vannak még egyedei remélhetőleg az országban, illetve máshol, így nem véglegesen pusztult el az a faj. Egy természeti, élettelen természeti értéknek, egy barlangnak a például egy cseppkő képződménye, az nincs két egyforma. Ha azt valahogy elpusztítjuk, akkor nem lesz még egy ugyanolyan.
1: Hát ezért nagyon nagy jelentőségűek, és ezért természeti kincsek.
2: Így van.
1: Jövünk vissza, vendégem Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. Ugye a Budapest alatti barlangrendszerről beszélgettünk. Mennyi idő alatt alakulnak ki ezek a barlangok?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis itt a hegyben van egy hiány a kőzetben, egy üreg, és ennek a korát szeretnénk megmondani, a kvázi a semminek. De természetesen azért vannak rá elképzeléseink. Miből lehet erre következtetni? Például azokról a cseppkövekről, kristályokról, borsókövekről, egyéb képződményekről, amik azóta a barlangban keletkeztek. Ha megismerjük egy cseppkőnek például a korát, akkor pontosan fogjuk azt legalább tudni, hogy a barlangnak annál biztos, hogy idősebbnek kell lennie, hiszen akkor már meg kellett legyen az üreg. Összefoglalva azt gondoljuk, hogy itt a Budapest alatt húzódó barlangjaink, azok a legfiatalabbak jelenleg is képződés alatt vannak a Duna szintjénél, ilyen például Molnár János barlang, ami 90%-ban a víz alatt van, és csak búvárok számára járható. Most is dolgozik a víz, ami a barlangot kialakítja. És ha a hegy, ugye, ahogy megyünk fölfelé, a hegytető felé haladva találjunk egyre idősebb barlangokat. Ebből a mi látogatható barlangunk ismert így a Pálvölgyi Szemlőhegyi barlang. Ezek kora körülbelül egy kötőjel két és fél millió évre tehető. Valahol itt vannak ezek, és hogyha még följebb haladunk, akkor egészen a hegytetők környékén találunk olyan roncsbarlangokat, amik azért ennél jóval idősebbek, több millió évesek lehetnek.
0: És hogyan alakulnak ki? Ugye rétegződések vannak a föld alatt. Ezekből hogyan tudjátok a rendszereket összeírni?

0: leszteni a különböző barlangrendszereket.
1: Budahegység nagy részét, a fürtömegét egy jól karsztosodó eocén mészkő alkotja. Ez azt jelenti, hogy ez az eocén, ez 40 millió éves. Alatta van még egy idősebb mészkő, 220 millió éves. Ezekben a régi földtörténeti korokban ülepedett le az a mészkő, az a mészanyag, ami most a Budahegység fürtömegét adja. Ennek a repedésén a víz nagyon jól tud közlekedni, és a mészkőnek egy jó tulajdonsága, hogy a víz oldani képes, és így a repedéseket ez a repedéshálózaton közlekedő víz folyamatosan tágítja, szélesíti, így az egykor keskeny repedésekből egyre szélesebb barlangjáratot hoz létre a víz. Ha valaki járt esetleg Akteleken, vagy Abbeligeten, ott még látja a lábánál folyó patakot a főágban, a barlangban. Itt ilyen nem volt ezekben a budai barlangokban, ugyanis itt egy másik érdekesség van. A budai barlangjainkat szintén a víz hozta létre, viszont ez a föld mélyéből feltörő termálvíz volt, ami most 70 méterrel az ismert barlangok a Pálvölgyi Szemlőhegyi alatt a Duna szintjénél jön a felszínre. Ez a termálvíz táplálja napjainkban a Gellért, Rudas, Rácz, Lukács és egyéb fürdőket itt a Duna parton. De azt kell elképzelni, hogy egykoron ez a víz hozta létre itt a budai hegyek szép barlangjait. Azóta ez a másfél millió év eltelt, a hegy kijebb emelkedett, ezáltal a barlangok az egykori vízszintből feljebb emelkedtek, így most, amik itt fönt vannak, a hegytető, hegyoldal környéki barlangok, ezek most már szárazak, hiszen 70 méterrel a vízszint felett vagyunk, és csak a belső formák tanúskodnak arról, hogy egykoron a meleg víz dolgozott és hozta létre ezeket a járatokat.
0: Micsoda gyönyörű, misztikus folyamat ez. Izgalmas lehet kutatni.
1: Így van, illetve hát nem teljesen zárt világ. Bárki, aki szeretne, ugye a Pálvölgyi és Szemlőhegyi barlang látogatható. Itt szakavatott túravezetők kíséretében nagyon szívesen körbe kalauzoljuk a vendégeket, és meg lehet nézni mind-mind azokat a formákat, amit a víz hozott létre, és azokat a kristályokat, képződményeket, amik később szintén a víz hatására díszítik a falakat.
0: Említetted korábban a cseppköveket. Az talán nem annyira köztudott, hogy Budapest alatt is találhatók cseppkőbarlangok?
1: Így van. Igazából cseppkőbarlangnak a nép azt nevezi, ahova bemegyünk, és cseppkövekben gyönyörködhetünk. Ilyen a Pálvölgyi barlang látogatható része is. De például még a Szemlőhegyi barlangban alapvetően borsókövek, kalcit kristályok, amiben gyönyörködhetünk. Itt is van cseppkő, csak azokban a részekben, amik csak kutatók számára járhatók, és a Pálvölgyi barlangnak is vannak borsóköves részei, ahol inkább az a jellemző. Tehát van bőven mindenféle. Cseppkövekről annyit érdemes még tudni, hogy viszont a cseppkőképződményeket nem a melegvíz hozta létre, hanem mikor már a melegvíz elvonult, akkor később a felszínről beszivárgó csapadékvizek hatására építkeztek ezek a képződmények.
0: Aha. Akkor nem kell Aktelekig elmenni, ha a cseppkőbarlangba szeretnénk látogatni.
1: Így van, pontosan Aktelekkel annyi a különbség, hogy ott, ha csapadékos időben megyünk, ott a barlangi patakot is meg tudjuk nézni, ami itt nincs.
0: Na nem sokára visszatérünk a budapesti barlangokhoz, folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő. András, a budapesti barlang rendszerről vagy rendszerekről beszélgetünk. Ezeknek mi a jellemzőjük? Melyek azok, amelyek könnyedén látogathatók?
1: Azt tudjuk ajánlani, hogy aki életében nem volt még barlangba, vagy pici, akár 0 éves kortól babakocsis, a Szemlőhegyi barlang a legkönnyebben járható, ez kerekesszékkel, sőt babakocsival is járható. Ez elég informatív arról, hogy végig betonjárda van a barlangban, amerre megyünk, semmilyen előkészületet, felkészülést nem igényel, és gyakorlatilag ki van világítva a látogatható szakasz. Annyi az egyetlen, hogy 12 fok van a barlangban, tehát most a nyári időszakban az a célszerű, hogy egy pulóvert legalább hozni, hogy ne fázzunk.
0: És mikor fedezték fel ezeket a barlangrendszereket, tehát például a Szemlőhegyi barlangot?
1: Itt az Óbuda fölötti hegyoldal 1880-as évek végéig szőlőhegy volt. Akkor jött a filoxéra, és elpusztította a szőlőknek gyakorlatilag 99%-át, és akkor kezdték el beépíteni, benépesíteni ezt a környéket, és az építkezések során, amikor pincét ástak például, akkor a földbe leásva pár métert számos helyen bejukadtak barlangok felső járataiba, és így megnyílt bejáraton keresztül tudtak aztán lemenni a kutatók, és így kezdtek el feltárulni ezek a budapesti nagy barlangoknak az első szakaszai.
0: Aha. Én azt olvastam, hogy a Szemlőhegyi barlangot Budapest föld alatti virágos kertjének is nevezik. Miért?
1: 1930-ban, amikor bejutottak a Szemlőhegyi barlangba, akkor addig még kevéssé ismert barlangban nem annyira látott képződmények, úgynevezett borsókövek, vagy karfiolszerű formák, illetve az angol irodalom popcornnak nevezi, ez is nagyon találó. Ezek borítják a falakat nagyon nagy gazdagságban, amik egyébként kalcit kristályok, és a barlang egyik szakaszán, ahol megálltak a kutatók és körbenéztek, a mennyezetet, az oldalfalakat, mindent tel is tele ezek a képződmények gazdagítják, és úgy ítélték meg, hogy na, most beérkeztünk Budapest föld alatti virágos kertjébe, mintha kővé vált virágok között állnak.
0: És milyen a levegő?
1: A levegő nagyon-nagyon tiszta. A relatív páratartalom közel 100%-os. A közelmúltig működött barlangterápia is nálunk, ahol aszmás és allergiás betegek naponta néhány órát tudtak lent tartózkodni, és ez jelentősen javított az állapotukon. Nyilván azt szorgalmazzuk, hogy ez majd valamikor tudjon újra működni.
0: A Pálvölgyi barlang mennyiben más, mint a Szemlőhegyi barlang? Miben különbözik tőle?
1: Pálvölgyi barlang 5 éves kor fölött látogatható, ugyanis ott le kell menni egy úgynevezett mélyebb zónába, nagyon sok lépcsőn. Van, ahol nagy lépcsőn, nagy méretű lépcsőfokok vannak, és fölfelé is, és a fölfelé vezető úton van egy híres nevezetes hely, a tyúklétra, amin föl kell mászni. És ez okozza azt, hogy itt azért a legkisebbeknek azt javasoljuk, hogy inkább a Szemlőhegyi barlangot látogassák, viszont a nagyobbak, az 5 év fölöttiek egyszerűen imádni szokták ezt. Ez egy olyan kalandos, vadregényes rész ezekkel a zegzugos, aztán kitáguló járatokkal, a sok lépcsővel, létrával, amit föl kell menni.
0: Aha. De jóval hosszabb a Pálvölgyi barlang, ugye? Mint a
1: Pálvölgyi barlang így van. Az ismert járat hossza 33 km fölött van, a Szemlőhegyinek pedig 2,5 körül. Viszont a kiépített látogatható szakaszban a túra hossza mind a két barlangban 0,5 km.
0: Hát azért az még úgy könnyedén lejárható.
1: Így van, pontosan.
0: A 0,5 km. Amikor a kollégám hívott téged telefonon, akkor éppen barlangi mentésen voltál.
1: Így van, ha jól emlékszem, igen.
0: Igen. Miben rejlik a barlangi mentő munkája? Tehát mondjuk éppen akkor mennyire veszélyes akcióban vettél részt?
1: Ugye vannak a barlangoknak aztán a következő lépcsője, azok a szakaszok, amik, ahol nincs már betonjárda, ahol nincs világítás. Aki ide szeretne menni, ilyenre is van lehetőség a kúszós-mászós túráinkon, ez szintén a Pálvölgyi barlangnak az egyik részében van. Itt kap mindenki overallt, sisakot, lámpát, és ott szintén túravezetővel ennek a résznek egy részeit meg lehet nézni. És hát a barlangkutatók, akik aktívan barlangásznak, ők pedig még belsőbb részekre tudnak menni. Most nyilván, hogyha ilyen részen, ami nincs kiépítve, itt történik baleset, akkor onnan elég spéci körülmények között kell kimenekíteni a bajba jutottat.
0: És azért ez előfordul ezek szerint?
1: Évente egy pár alkalommal, igen.
0: Aha, jó, hát szerencse, hogy nem többször, de nem sokára visszatérünk még a barlang kutatói munkára is, meg hát a barlangi mentésre. Folytatjuk a beszélgetést Hegedűs András geográfussal, barlangkutatóval, barlangi mentővel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő, Budapest barlangrendszeréről beszélgettünk korábban, de a barlangkutatói munkáról még nem esett szó. Hát önmagában a barlangok alapvetően misztikusak, nem férünk hozzájuk könnyedén, de a barlangkutatói hivatás az azt hiszem, hogy pláne az, tekintve, hogy célzottan kerül rá sor. Tehát, hogy ez nem is minden nap történik, ugye?
1: Így van, igazából nagyjából ketté lehet választani a feltáró barlangkutatás, aminek az a célja, hogy újabb barlangjáratokat ismerjünk meg, ez az egyik. Hát ezt Magyarországon jelenleg alapvetően barlangkutató egyesületek kvázi szabadidőben csinálják, és a másik pedig, hogyha valamilyen effektív tudományos célzata van. Például számos barlang ad településeknek vízbázisát, tehát forrásbarlang, ahonnan például a hegyből kijön a víz, annak a feltárása, foglalása szükséges volt ahhoz, hogy ott a vízmű megépülhessen, és ki lehessen venni a vizet a barlangból. Más helyeken például, nem kell messze menni itt Budapesten, ugye ott van az egyik legrégebben használt barlangunk, a Gellért-hegyi sziklakápolna, amit ugye egyházi célra használnak, valóban bent van a kápolna a barlangban, és még sorolni lehetne, elég sok gazdasági haszna is van. A Hévízi tó alatt egy forrás barlangból jön a meleg víz, ami táplálja, de itt a Molnár János barlang alatti forrás táplálja Lukács fürdőt például.
0: Aha. De jó, hogy ezt tisztába tetted, hogy van a feltáró és a tudományos barlangkutatás, de mennyire lehet a barlangkutatást megtervezni, hiszen ugye éppen az a lényege, hogy nem feltétlenül lehet tudni, hogy ott van-e járat, vagy éppen mivel találkozol.
1: Így van, tehát ennek van egy tudományos megalapozottsága, erre geológusok, hidrogeológusok dolgoznak ezen a dolgon. Egy nagyon egyszerű példa, valahol elnyelődik egy patak vize egy víznyelőben, és szeretnénk megtudni, hogy az vajon melyik forrásban lát napvilágot, akkor speciális jelzőanyagot engedve ennek a víznyelőnek a vizébe, a forrásokat figyelve megtalálhatjuk, hogy hol jön ki ez a nyomjelzőanyag, és így akkor ki lehet számolni, hogy vajon ott az összeköttetés a kettő között a föld alatt hogy nézhet ki.
0: Ez nagyon speciális képzést igénylő munka.
1: Így van, ez alapvetően ugye egyetemi képzés, geológusi, geográfusi képzés, de viszont a barlangkutatással, aki foglalkozik, ahhoz, hogy valaki egy kutatás vezetője legyen, ott is 5 lépcsőben végig kell tanfolyamokon menjen, és utána tud azzá válni.
0: És hogyan zajlik például egy barlangi mentés? Most ugye erre áttérjünk.
1: Barlangi mentésnél alapvetően ugye kijön valaki a barlangból, hogy szóljon, hogy baj van, mondjuk valakinek kiment a pokája, eltört a lábát, stb. Vagy ha valami nagy baj van, akkor bárki, aki lemegy a barlangba, kell legyen egy felszíni ügyelet, aki szól nekünk, hogy ki kellett volna este 6-ra jönni a Solymári Ördöglyuk barlangból a lent tartózkodóknak, de már este 80 és még mindig nem értek a felszínre, akkor a barlangi mentőszolgálat kivonul, megkeresi őket, illetve ha konkrét sérülés van, akkor szintén kivonulunk, elsőként az orvoscsoportunk, aki leszáll a helyszínre, őnekik is végig kell menni az egzugos járatokon, hogy elérjenek a sérülthöz, ott a barlangi körülmények között ellátják a sérültet. Ennek az ellátási protokolljai nagyon hasonlóak a felszíni sürgősségi ellátáshoz, és utána megy egy jó nagy csapat, átlagosan egy 25-30 fő, akiknek az a feladata, hogy végig transportálják, speciális hordájba végigvigyék a sérülés helyszínétől a bejáratig a bajba jutottat. Természetesen sok helyen kötélre szükség van.
0: Ez egy nagyon összehangolt, összetett folyamat, ahol gyakorlatilag egymásra vagytok hagyatkozva.
1: Így van, a barlangi mentőszolgálat abszolút egy civil szervezet, önkéntesekből áll, és ez a társaság, ez évente többször, számos alkalommal gyakorlatozik, azért, hogy mindenhol, éles esetben minden flottul menjen.
0: Te ugye barlangkutatóként és barlangi mentőként is dolgozol. Ez másoknál is így összefügg? Tehát, hogy aki barlangkutató, az barlangi mentő mentést is vállal, vagy pedig két eltérő területről van szó, csak éppen te mind a kettőt műveled?
1: Nagyon összelóg a két halmaz, tehát, hogy sokan vannak, akik mind a kettőben részt vesznek, igen.
0: És a te napi feladataid közül melyik a gyakoribb?
1: Hát ugye alapvetően a barlangi túra az a napi tervezhető rendszeres, és aztán, hogyha bejön hozzá, ne adj Isten egy baleset, akkor természetesen azt.
0: És a kutatás, a barlangkutatás?
1: Barlangkutatás az szintén szabadidős tevékenység, azt is műveljük. Így kiegészítik egymást ezek a dolgok igazából.
0: Uh-huh. Jobban érzed magad a föld alatt, mint a föld fölött? Vagy?
1: Amikor nyáron ilyen rekkenő a hőség, akkor mindenképpen.
0: De most nagyon örülök, hogy szántál ránk időt itt a stúdióban, mert hogy mi itt vagyunk, ugye? Ráadásul a hegy tetején. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél erről az izgalmas, szövevényes, tényleg misztikus világról. Gyere máskor is.
1: Köszönjük szépen.
0: Hegedűs András, geográfus, barlangkutató, barlangi mentő volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Venezuelában emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Kedves 2026. június 26-a van, péntek reggel 7 óra, elmúlt 5 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon is elindult a nyitány, és egészen 10 óráig rádiózhatunk együtt. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában, Oltári srácok az arénában. Ez egy nagyszabású koncert musical show, amely az Árt Színtér szervezésében valósul meg, és a holnapi napon lesz a Papp László Sport arénában. Az eredeti szereplőgárda fog fellépni, azaz Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid. Ezen az esten számos meglepetéssel készülnek a szervezők, maga az előadás is megújult formában lesz látható. Erről fogok beszélgetni Mészáros Árpád Zsolt színész énekessel, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy erről is fogunk beszélgetni, hiszen ugye ő a Magyar Színháznak a társulati tagja, így természetesen az évad is szóba fog kerülni. 8 óra után pedig a Múzsa rovatunk jelentkezik. Anna Karenina musical bemutató lesz a Margit Szigeti Színházban. Július 3-án és 4-én egy nagy sikerű és régen nem játszott musical kerül színre, a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként. A Női erő, a szerelem és a szenvedély története ez, egy lebilincselő musical, amely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyerhetünk az orosz nemesség csillogásába. A bemutató különleges zenei és vizuális élményt ígér, a klasszikus történet modern, mégis a kor hangulatát hűen megidéző rendezésben kell életre, musical sztárokkal a főszerepekben. A Múzsa rovat vendége pedig Bakos Kis Gábor, Jászai Mari Díja színész, rendező, érdemes művész, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. 9 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik. 9. régi zenei nyári akadémiára hívjuk meg a hallgatókat, amely augusztus 10-e és 16-a között rendeznek meg. Itt várják mindazokat, akik a 14. életévüket betöltött zenészek, akiket érdekel a régebbi korok énekese, zenekari és kamarazenei repertoárja. Korhű, stílushű megszólaltatása. Hagyományokhoz híven a kurzus fő célja, hogy lehetőség szerint autentikus zenekari hangzáskép, énekes kis együttesek és konszortok kidolgozása, de ebben az évben a barokk zeneművek mellett korábbi korszakok, a reneszánsz és egyes oktatókkal a középkor zenei világában is kalandozhatnak a jelentkezők. Szintén újdonság, hogy idén historikus tánckurzust is hirdetnek. A jelentkezési határidő pedig június 30. Erről fogok beszélgetni Illés Szabolcs hegedű művész zenetörténésszel, a Régi Zenei Nyári Akadémia vezetőjével, szervezőjével. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában, most pedig csendüljön fel Johann Sebastian Bach, 3. brandenburgi versenyének az első tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en, ha napi útra való témaköre még mindig a mindfulness, avagy a tudatos jelenlét, amelynek ugye az a célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé is. A mai napon egy norvég felfedező hegymászó is író lesz a segítségünkre, aki egyébként esszéista is, és könyvkiadó is, na és persze műgyűjtő is. Ő volt az, aki elsőként vágott neki egyedül a déli sarknak. Ő az egyetlen kortárs felfedező, aki meg járta a Föld mindhárom pólusát, járt az északi sarkon, a déli sarkon és az Everesten is. Csendről szóló, személyes hangvételű könyvének megírására a kamaszlányaival folytatott beszélgetés és egy ennek a hatására tartott egyetemi előadás inspirálta. Három kérdésre keresi a választ a Csend a zaj korában a világ kizárásának örömére című könyvében. Mi a csend? Hol van? Miért fontosabb, mint valaha? A kivételes tapasztalatokkal rendelkező szerző, aki utazásai során számtalanszor megélte az elhagyatottság érzést és a magány jó néhány pillanatát, 33 féle módon közelíti meg a csend fogalmát. És hogy a mindfulness az hogyan jelenik meg az ő gondolatai között, ez jön a folytatásban. Társas lények vagyunk mi emberek, ezért fontos, hogy elérhetőek legyünk. Egyedül nem létezhetünk, de néha kapcsoljuk ki a telefonunkat, üljünk le, hunjuk le a szemünket, vegyünk mély lélegzetet, és gondoljunk valami másra, vagy ne gondoljunk semmire. Nevezhetjük ezt meditációnak, jogának, mindfulnessnek, vagy egyszerűen józan észnek. Mindegyik jótékony hatású.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Mészáros Árpád Zsolt, színész, énekes. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz földi!
1: Ez a mai nyitány, ez egy picit olyan lesz, hogy minden Nyíregyházáról indul, és aztán valahogy megérkezik ide Budapestre, a fővárosba. A Zoltán és Srácok nagyszabású koncert, musical show vár minden érteklődőt és rajongót idén nyáron, ugyanis az Árt Színtér szervezésében a rajongók kérésére június 27-én minden eddiginél látványosabb nagyszabású koncert keretében a Papp László sportarénában lép fel színpadra az eredeti szereplő gárda, Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté, Szabó Dávid. Beszélgessünk-e erről a darabról, illetve arról, hogy hova kell visszamennünk az időbe, amikor Magyarországon bemutatták ezt a musicalt, és hogy azóta mi minden változott. Vajon meg benned, vajon mennyit érett ez a szerep? Én azért erre kíváncsi vagyok. 2007-ben menjünk vissza az időbe.
2: 2006-ban kaptuk a felkérést, hogy egy Broadway előadást hoznának, és hogy kiment a vezetőség megnézni, ez egy fiú csapatról szól, ez egy ilyen kicsit fricska az akkori fiú csapatoknak, amik nagyon mentek, egy kicsit vicces, de mégis belefőtték egy ilyen isteni tematika, tehát a hit, és nem csak itt a kereszténység hitéről, hanem mindenféle hitről, illetve az embernek a reményéről szól, és egy fiú bandának a viszontagságos élete, hogy kerülnek össze, egy csapatba verbuválódnak, és rájönnek, hogy ez már több, mint egy csapat, ez több, mint munka, ez már egy család, akik egymásra számíthatnak, jóban, rosszban, kisegítik egymást mindenféle élethelyzetben. Nagyon izgalmas munkafolyamat volt, hiszen végig a színpadon vagyunk, öt szólamba énekelünk, mint egy fiúbanda, és hát végig táncoljuk az egészet, mint egy fiúbanda. Ami már akkor is érdekes volt, hogy a Dolhuskával egymásra néztük, hogy tényleg bennünket akarnak? Hát én nem vagyunk annyira nagy táncos kaliberek, de hála jó Istennek a Tihanyi Ágos koreográfiájával egy olyan fajta őrületbe szenvedélyessé vált ez a tánc tanulás már, hogy egyre jobban élveztük, és egyre jobban kaptuk a visszaigazolást, hogy figyeljetek ide, teljesen mindegy, mert egyéniségek vagytok, csináljátok úgy, ahogy tudjátok. És ez beigazolódott, hiszen a Thália Színházban nagyon-nagyon nagy sikereket értünk el, folyamatos full teltház volt, és tényleg olyan rajongói tömeg a fiatalok, illetve az idősek körében is sírtak, nevettek, ugye az előadás közben felállnak a nézők, táncolnak velünk együtt, énekelnek, feljönnek a színpadra, tehát egy elég interaktív előadásról beszélünk, ami 19 év után már olyan fajta szabadosságot is megengedett magának, hogy itt az utóbbi turnén ugye volt egy ilyen őszintességi roham, ahol mindenki nem a szerepből, hanem a szerepből kilépve elmondta ezt a 19 év elteltével, hogy mi is zajlott le benne, voltak benne tragédiák, voltak benne különböző problémák, megoldásai, és ezt őszintén hallhatta a néző, és én azt gondolom, nagyon sokatnak könnyet hozott a szemébe, és kicsit magába tudott nézni a néző is, és utána ezt felszabadultan tudtunk együtt táncolni, röhögni.

0: megszokni a nézőkkel, több ezer nézővel. Ami most következik, az igen, ez egy elég nagyszabású dolog lesz, úgy gondoltuk a srácokkal, ugye Dávid is már Los Angelesben él több mint 10 éve, ő is most hazajött, és most egyik próbáról esünk be a másikra. 50 feletti nem olyan a testnek a magatartása, mint amilyennek elvárnánk.
1: Igen.
0: De nagyon nagy szenvedéllyel, és tényleg azt látom a srácokon is, hogy mindenkinek olyan, mint hogy ez a kisgyereke lenne. Én azt gondolom, hogy az arénában most egy olyan előadást fognak látni a nézők is, hogy az előző gondolatomat befejezem. Igazából arra gondoltunk, hogy oké, csináljuk meg, de akkor egyszer csináljuk meg, oké? Utoljára tudjuk megcsinálni ezt, mert tényleg ez már legközelebb járókerettel tudjuk már csak elővenni, mert olyan akrobatikus és olyan dolgok vannak benne. Szervezés az Artszintér egy olyan fajta dolgot álmodott meg, illetve a Kerényi Miklós Máté rendezésében, hogy a szolnoki szimfonikusokkal kiegészített zenekar lesz velünk, tehát nem csak a rockbanda, akik velünk szoktak lenni, akik fantasztikusak egyébként Krisztián vezetésével. Mellette lesz egy fantasztikus kórus, tehát egy gospel kórus, ami én azt gondolom, hogy emelni fogja megint a színvonalat. És hát tegnapi próbán ott az Artszintér vezetői egy kicsit elszólták magukat, mert valamivel készülnek, valami meglepetéssel számunkra is, hogy méltóképpen búcsúztassuk ezt az előadást. Úgyhogy én azt gondolom, nagy izgalmakkal megyünk neki a szombatnak, nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, de azt szokták mondani, hogy a fáradt színész a jó színész, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy szombaton, akik utoljára eljönnek az arénába és megnézik ezt az előadást, és nem csak megnézik, hanem aktív részese is lesznek, én azt gondolom, egy olyan élményzsákkal mennek haza, amit éveken át keresztül fogjuk hordozni magunkba is, és tényleg nem csak egy koncert lesz, és nem csak egy előadás.
1: Az artszintér.hu oldalon megtalálnak minden információt, de a dátum akkor még egyszer június 27-e szombat, a helyszín pedig a Papp László Sportaréna. És én azt gondolom, hogy ezután azért egy jó kis pihenés is jól fog neked esni, hiszen a Magyar Színházban azért rengeteg feladatod volt, és én pont megnéztem, februárban beszélgettünk egyébként az akkori szerepeidről, hogy mi minden történik veled. Már akkor is szóba került természetesen az Oltári Srácok, de hát akkor még nem voltunk ennyire közel. Hogy élted meg ezt az évadot a Magyar Színházban?
0: Hát, kicsit túlvállaltam magam, tehát kicsit felszívtam magam, és én nem voltam még ennyire úgymond bekötött, és visszajött a Koldus és Királyfi produkció. Utána belekezdtünk az Addigba, az Anger Zsolttal, ami egy nagyon izgalmas munka volt, tehát az addikcióról szóló, és ez egy prevenciós előadás is, ugye diákoknak és felnőtteknek, meg hát mindenkinek. Való, én azt gondolom, ez egy nagyon, nagyon különleges előadás Budapesten, tehát nem nagyon találunk ilyet, ennek is betudva a sikereit. Aztán pedig belekezdtünk egy nagyon izgalmas munkába, az én gyerekkori őrületembe, az Indul a Bakterházba, ami nagyon nagy sikereket ért el a színházba. Hát ez is nagyon kivette, ugye nekem van egy 3 éves kisfiam, akivel én az utóbbi időben megpróbáltam minél többet vele lenni, látva azokat a dolgokat, amik kimaradtak ugye a színház miatt, meg a karrierépítés miatt a többi gyermekeimnél, és megpróbáltam ezt valahogy kompenzálni, és hát sajnos az jött be, hogy megint beleestem egyik munkából a másikba, és most pedig úgy próbálok, hogy reggel 10-től próbálom a Wonderlandet, amit a Margit-szigeten fogunk bemutatni július 31-én és augusztus 1-én lesz két előadásunk, és utána bekerül a színházba, a Magyar Színházba. 10 órától próbálok 2-ig, 2:30-ra átrohanok az Eiffel házba, az operának a próbatermébe. Ott fel van állítva a teljes installáció, és ott épp, hogy felrakom a mikroportot, a fülesemet, a kontrollomat, és átveszem a táncipőt, és már nyomjuk is a srácokkal. 6 órakor visszajövök, 6:30-kor beöltözök, 7 órától pedig csinálom a Wonderland főpróbát, hiszen annak hamarosan itt van a bemutatója. Úgyhogy egy eléggé húzós időszakon vagyok, de ez tényleg az Oltári Srácok fogja lezárni szombaton, és hát vasárnaptól csak a gyerekekkel. Mármint, hogy csak a kicsikkel. Mert ugye a nagy gyerekek azok már gyakorlatilag már önjáróak is.
1: Így
0: már.
1: Van.
0: Őket már nem nagyon lehet dédelgetni, huszégatni, mert hát mindenkinek van már párja, mindenki megy a világba, össze-vissza munkahelye van, dolgoznak, úgyhogy, de velük is tartom, és nagyon jó a kapcsolatom, hál' Istennek. Úgyhogy így élünk, de hát azt mondják, hogy munka közben nem tud meghalni az ember, úgyhogy én dolgozom, hogy minél tovább éljek, és minél több élményt szerezzek, és minél több élményt adjak, és minél többet tanuljak.
1: Így van, ezt akartam én is mondani, mi pedig örülünk majd annak, hogyha minél több élményt szerezhetünk általad, akár a Magyar Színházban, esetleg valamelyik előadáson, vagy a Wonderland Musicalnél, vagy pedig most az Oltári Srácok koncertnél.
0: És mellette van egy koncertturnénk, ami indul nyáron, aminek lesz Nyíregyházán is, hogyha ott jársz itt a szülővárosunkban, akkor gyere, szeretettel várunk. Augusztus 9-én lesz egy Nem csak szerelem, Jan Zakatával, Szomor Györgyel és a Human Power zenekarral a nagy színpadon, vagyis a szabadtéri színpadon, de megyünk a Szarvasi Vízi Színházba is augusztusban. Úgyhogy én azt gondolom, lesz sok program, lesz sok előadás, és most voltunk egy nagyon sikeres városmajori szabadtéri koncertünk volt a hétvégén. Úgyhogy hát megyünk előre, csináljuk, készítem a lemezemet, a Mázs őszintén, már elkezdtem a Mázs 50-en.
1: Igen, igen.
0: Éppen alakul, közben darabot írunk, úgyhogy minden megy a maga helyén. Közben elkezdtem az egészségügyi programot támogatni, ami Magyarországon indul szeptember 27-én az ELTE Tudományegyetemen. Egy olyan közösségi, egy olyan szociális szerepvállalást próbálunk kezdeményezni, ami azt gondolom az egészségügyi, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknél is, már 15 évtől 25 éves korosztályban is van már programunk, illetve csoportunk. És hát célunk elérni azt, hogy az egészségmentori tantárgyat is bevezessék hamarosan az iskolákba, hogy tényleg tudatosan és egészségesen tudjunk élni és táplálkozni.
1: Legyen így, és akkor nekem ez azt jelenti, hogy szerintem sűrűn fogunk beszélgetni a következő időszakban is, úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokásunkat, és köszönöm. Akkor pár havonta számoljunk be a hallgatóknak arról, hogy vagy és mi minden történik veled.
0: Köszönöm szépen, és ha megengeded, majd esetleg küldök új dalaimat.
1: Mindenképpen, mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindegyik előadás koncerttelt ház előtt zajlódjon.
0: Így legyen, ámen, köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Mészáros Árpád Zsoltot hallhatták, színészt, énekest.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje, hogy érkezzen még néhány programajánlat. Újvári Lajos festőművész emlék kiállítására hívjunk meg a hallgatókat, amely a Pesti Vigadóban látható. A Magyar Művészeti Akadémia új kiállítása Újvári Lajos festőművész, a kisképző gimnázium legendás tanára gazdag művészetét közel 100 alkotásán keresztül mutatja be a Pesti Vigadó 5. emeletén. Barabás Márton, Munkácsi Mihály díjas festőművész, az MMA rendes tagja, a kiállítás kurátora által válogatott reprezentatív, az életmű fontos meghatározó helyszínein született alkotásokra kitekintéssel lévő tárlat különleges alkalom arra, hogy a látogatók átfogó képet kapjanak egy kiemelkedő művész pályájáról, valamint arról az oktatói munkáról is, amely a kisképzős generációk művészeti fejlődésére volt hatással. A kiállítás közvetlenül Újvári Lajos Szőnyi István kiállítása után nyílt meg június 24-én és egészen augusztus 30-áig látogatható. Július 4-én egy meglepően szoros és különleges bolygó együttállásban gyönyörködhetünk. A hajnali égen felbukkanó Mars és az Uránusz szorosan egymás mellé kerül az éki útjuk során. A bolygó együttállás fényét emeli, hogy a bolygópáros a fiasztjuk csillaghalmaza alatt sziporkázik. A ritka együttállás hajnali, nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de a szoros bolygó együttállás megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges. A különleges égi jelenség megfigyelésére a Schwab-hegyi csillagvizsgáló hajnali távcsöves bemutatóval készül, ahol a szakvezetés mellett figyelhető meg a Mars és az Uránusz együttállása. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában, az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. És bizony a mai naphoz is rengeteg esemény kapcsolódik, például az, hogy 1997-ben jelent meg J.K. Rowling Harry Potter regény ciklusának első kötete, a Harry Potter és a bölcsek köve. A brit írónőben 1990 nyarán merült fel először a kis Potter kalandja, amely csak hamar teljes mértékben körvonalazódott benne minden főbb karakterrel egyetemben. A végleges történet folyam papírra vetése azonban még évekbe telt, s ez alatt Rowling igen hányattatott sorsot élt meg, aminek eredményeként Portugáliában épp úgy dolgozott művén, mint egy edinburghi kávézóban, ahova a fűtetlen lakásából menekült napközben a kislányával. Szerintem ezt a történetet már nagyon sokan ismerik, és lehet, hogy a folytatást is, hogy a kiadás sem ment könnyebben, ugyanis számos elutasítást követően sikerült csak elérnie azt, hogy története megjelenjen. Az azóta eltelt időszak viszont már igazi sikersztori, aminek ismeretében az annak idején elutasító kiadók döntéshozói mára minden bizonnyal kardjukba döltek. Ahogyan pedig az már ilyen népszerűségnek örvendő regények esetében lenni szokott, Hollywood hamar felfigyelt és lecsapott a lehetőségre. A filmes változatba azonban Rowlingnak is jócskán volt beleszólása, többek között arra vonatkozólag is, hogy bár regényforma az Egyesült Államok álomgyára révén kerül megfilmesítésre, a főszereplőket kizárólag brit színészek alakíthatták. A varázsló iskolában eltöltött 7 esztendőt nyomon követő 7 kötet 8 filmre lett bontva, az utolsó könyvet 2 epizódra szedték, amelyeket mindig értek különféle vádak a rajongók részéről, egyes szálak elnagyoltsága vagy kihagyása okán, ám mindezek mellett is sikerült egy olyan franchise-t létrehozniuk, amelynek készítése során a Warner illetékesei mindig biztosak lehettek a sikerben és nem alaptalanul. Az aláfestő muzsika, ugye most érkezünk el oda, ami minket nagyon érint, John Williams-et bízták meg. A komponistát saját bevállása szerint nagyon megragadta a kis varázsló tanonc története, s örömmel tett eleget a felkérésnek, amelynek végeredménye kissé kétesre sikerült, a film alá ugyanis a vágásokat követően nem úgy illesztették be a szerzeményét, ahogyan azt szerette volna. A belőle összeállított filmzenealbum azonban már az ő elképzelésének volt megfelelő, ezáltal e kettő némiképp kontrasztban áll egymással. A könnyed csillingelésekkel és a komorabb reneszánszos jellegű részekkel tarkított kompozíció legmeghatározóbb darabja a Hedwig téma lett, amely amellett, hogy minden 8 részben felcsendül, a maestro legismertebb vezérmotívumainak egyikévé vált, így nem csoda, hogy azóta világszerte számos koncert repertoárjában is visszaköszönt már. És itt nálunk is visszaköszön, hiszen ezzel folytatjuk.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a nyitánt június 26-a van, és 8 óra lesz pár percen belül. Minden János és Pál nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. Június 26-a van, a mai napon van a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelmi elleni harc napja, amelynek célja, hogy erősítse a közgondolkodást a drogmentes társadalom szükségességéről, és az együttműködés szorgalmazzon ennek elérése érdekében. Na de jöjjenek még a történelmi események. Egyről ugye már beszámoltam, hogy ezen a napon jelent meg 1997-ben J.K. Rowling Harry Potter regényciklusának első kötete, a Harry Potter és a bölcsek köve, de most egy picit több időt megyünk vissza az időben, 1862-ig. A Pesti Nemzeti Színházban bemutatták Erkel Ferenc Sarolta című Víg operáját, még 1870-ben Münchenben bemutatták Richard Wagner a Walkür című operáját, a Nébelünk gyűrűje tetralógia második részét. De 1906-ban a magyar Szisz Ferenc nyerte meg a világ első autós Grand Prix versenyét. 1925-ben Los Angelesben pedig megtartották Charlie Chaplin Aranylász című klasszikus némafilmjének az első nyilvános vetítését. Még 1935-ben megalakult Budapesten a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, a mai egyesület jogelődje, amely 1949-ig működött. Most pedig jönnek a születésnaposok. Lord Kelvin Scott, matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérséklet skála megalkotója született a mai napon, illetve Hermann Otto is ezen a napon látta meg a napvilágot. A sokoldalú természettudós, az állattan, a néprajz, a nyelvészet, a régészet kiemelkedő kutatója 1835-ben született. De a mai napon látta meg a napvilágot Berzencei László őshazakutató utazó, az első magyar, aki körbeutazta a Földet, illetve Siklós Albert, Gordonka művész, zeneszerző és zenepedagógus, zeneíró, valamint Litkei György festőművész, illetve június 26-án született még Németh Marika, Jászai Mari díjas operettének esnő, a Fővárosi Operett Színház örökös tagja, Liska Dénes író, dramaturg, a Szabó család atya, az első magyar folytatásos rádió jó hangjáték útjára indítója. De a mai napon látta meg a napvilágot Gálfi László, Jászai Mari díjas színész, Claudio Abbado Wolf díjas olasz karmester zongora művész, Ercse Margit, Liszt Ferenc díjas operaénekes, Tóth Valéria, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, Mónus János, Ibel Miklós díjas építész, Lehocki István, Pulitzer emlékdíjas karikatúrista, Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas gitáros, Gulyás Balázs Zoltán, Széchenyi díjas idegtudós is június 26-án született, csak úgy, mint Epres Attila, Jászai Mari díjas színész, Horváth László Jászai Mari díjas színművész, Abloncai Balázs történész, illetve Sóti Virág harangozó Gyula díjas táncművész is. Minden mai ünneplőnek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk. Most pedig hamarosan friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befogyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, ütlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NK ügyében. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton várhatóan 11.30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16.30-tól 19.30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 8 óra elmúlt 5 perccel. Már is felcsendül ifjabb Johann Strauss After Jagd polkája, de ebben az órában meghallgatjuk még Offenbach Párizsi vidámságokból a mazurkát, illetve felcsendül még Antonio Vivaldi D-dur hárfa versenyének az első tétele is. Ebben az órában a Margit-szigeti színházba hívok mindenkit, hiszen július 3-án és 4-én egy nagy sikerű és régen nem játszott musical az Anna Karenina kerül színre a Margit-szigeti Színházban, a Gyűri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként. Erről fogok beszélgetni Bakos Kis Gáborral, Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes művésszel, a Gyűri Nemzeti Színház igazgatójával. Tartsanak velünk!

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a Múzsa rovat mai vendége Bakos Kis Gábor, Jászai Mari díja, színész, rendező, érdemes művész, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Július 3-án és 4-én egy nagy sikerű és régen nem játszott musical, az Anna Karenina kerül színre a Margit Szigeti Színházban, a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként. A női erő, a szerelem és a szenvedély története ez, egy lebilincselő musical, amely elviszi a nézőket a 19. századba. De mielőtt elmennénk ide, csak egy pár évet ugorjunk vissza az időbe, 2024-be, amikor láthatták a nézők az Evitát, a tavalyi évben a Rudolf musicalt, és hát idén ugye pedig az Anna Karenina-t, és hát ennek mind három musicalnek vannak közös pontjai, méghozzá az, hogy a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös szabadtéri produkciói ezek, amelyek azután természetesen Győrben is láthatóak. Jók az információim, ugye?
2: Tökéletesek és nagyon pontosak.
1: Szóval milyen volt az első együttműködés, és azóta miket éltek meg ezek a darabok, és aztán természetesen beszélgetünk arról, ami most előttünk áll.
2: Az Evitát megelőző időszakban is már volt szerencséje a Győri Nemzeti Színháznak a Margit Szigeti szabadtéri színpadon játszani korábbi előadásait, de valóban, ahogy említette, 2024-ben először hoztunk létre közösen előadást. Ez azt jelentette, hogy először a Margit Szigeti színpadon láthatta a közösség az adott produkciót, és utána került be a következő évadban a Győri Nemzeti Színház repertoárjára az előadás. Egy nagyon különleges és izgalmas dolog így létrehozni egy előadást, hiszen nem egy már meglévő darab megy el vendég játszani valahova, hanem kifejezetten az adott helyszínre kellett egy kicsit adaptálni ezeket a darabokat, és ilyen értelemben véve, de természetesen azt jól használva, hogy a Győri Nemzeti Színház nagy színpadának a mérete és a Margit Szigeti Szabadtéri Színház színpadának a mérete, az majdnem egyforma méretű, természetesen más technikai adottságok vannak, és a millió is teljesen más, tehát értelemszerűen a Margit Szigeten érdemes használni ezt a gyönyörű zöld ligetes környezetet is, adott esetben egy előadás látványának a megalkotása kapcsán, és ilyen értelemben véve ez mindig egy ilyen egyel izgalmasabb utat tudtunk bejárni. És így volt ez az Evita, és tavaly a Rudolf című előadás kapcsán is.
1: És azóta ezt a győri közönség mennyire szereti és követeli, és járnak rendszeresen ezekre az előadásokra, ha láthatóak?
2: Hát mindent elmond arról, hogy a bérleteken túl nagyon sokszor játsszuk ezeket az előadásokat bérletszünetben, és természetesen ez egy nagyon szép visszaigazolás a közönség irányából egy adott darab kapcsán.
1: Bár gondolom az évad az már Győrben is véget ért a színházban, de a próbák azok én azt gondolom már azért jó időben elkezdődtek, hogy most július 3-án és 4-én láthassuk a Margit Szigeti szabadtéri színpadon.
2: Így van, egy nagyon sikeres évadon vagyunk túl. Június közepén lezártuk az előadások sorát a Győri Nemzeti Színházban, de valóban a próbaidőszak az már a májusi idősávban elkezdődött, és természetesen gőzerővel zajlik most is. Most éppen a fő próbahét kellős közepén vagyunk.
1: Milyen az ön Anna Karenina-ja? Kérdezem mindezt azért, hiszen ön ennek a darabnak a rendezője, és én biztos vagyok benne, hogy minden rendezőnek, minden színésznek egy picit saját magára szabja, alakítja, vagy azt a meglátást, amit ő kiérzékel belőle, vagy szeretne átadni, azt valahogy beleülteti.
2: Vagy megpróbálja az előadást úgy megfogalmazni, hogy azok a színészek, adott esetben ugye színésznők, akiket kiválasztunk ezekre a szerepekre, azok nagyon könnyen tudjanak önazonosok lenni ebben a figurában is. Két csodálatos színésznőről beszélünk annak a Renyina szerepében. Az egyik őjük Mózes Anita, a Győri Nemzeti Színház társulatának a tagja, a másik pedig Széles Flóra. Két vibráló személyiség, egy nagyon sűrű hölgyről beszélünk a lélektani folyamatok ábrázolása során, és öröm azt látni és öröm megtapasztalni, hogy ők ezt mennyire szépen kiaknázzák a önmagukban rejlő vívódásokat, azokat a szerelmi és hogy is mondjam, a vágy és a féltékenység okán megjelenő folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy érvényes és izgalmas annak a Renyina alakítást lássunk tőlünk majd a színpadon.
1: És a darab az marad abban a helyszínben és időszakban, amelyet Tolstoy megálmodott?
2: Természetesen. Az előadás 17 helyszínt bonyolít le, ez nyilván egy nagy, hatalmas regény utazás, és nyilván nekünk ezt kell tökéletesen kiszolgálnunk a látványvilágával, illetve magával a díszlettel. Abszolút azt a kort, azt a milliót idézi, amelyben Tolstoy megírta, megálmodta ezt a regényt.
1: Ennek a darabnak a magyarországi ősbemutatója ugye 1994-ben volt, Kocsák Tibor és Miklós Tibor nevükhöz kapcsolódik. Most ez a darab bármilyen pici átalakítást, vagy nagyobb átalakítást igényelte, vagy azt láthatjuk, és hogy tisztelte a művészek által létrehozott anyagot?
2: Ahhoz az előadáshoz képest már változott egy picikét, és ezt a formát a közönség a Madách Színházban láthatta. Jó néhány évvel ezelőtt egy nagy sikerű előadásban, és mi azt az anyagot vettük alapul, azt a zenei textúrát használjuk most.
1: Azt olvasható még egyébként a margitszigetiszínház.hu oldalon, hogy különleges zenei és vizuális élmény lesz itt. Mire kell gondolnunk?
2: A zenei élmény az, hogy is mondjam, úgy értendő, hogy egy musical operáról beszélünk. Uh-huh. Tehát a musicaleknek a hangszerelésében hangzanak el a dalok, nagy együttesek vannak benne, remek szólók, remek duettek, egy csodálatos tercet van Bronski, Karenin és Anna között például a második felvonásban. És ez a zenei millió az, ami egészen különleges és látványos, hiszen azon túl, hogy egy musicalről beszélünk, de végig recitatívókon keresztül kommunikálnak a színészek az előadás során. A látványa az önmagában a grandiózitása ennek a darabnak. Tehát az, hogy a díszletünk is nem akar kicsi lenni, és nem akarja azokat a formákat relativizálni, hanem ennek a kornak a milliójét, a hangulatát idézi meg. Olyan ez, mintha nagy cári palotákban járnánk ott a 19. századi Oroszországban, Pétervárot vagy adott esetben Moszkvában. Természetesen különböző helyszíneken vagyunk, érdekes, izgalmas képek vannak benne, hiszen van, amikor kint vagyunk a mezőn, fenn egyszer csak vihar keletkezik, de a második felvonásban elmegyünk egy ortodox katedrálisba, majd azt követően rögtön hirtelen már Velencében vagyunk. Na, ezeket a dolgokat hirtelen lebonyolítani, és látványában úgy megjelenít a színpadon, valóban kihívás, de én azt gondolom, hogy jó úton járunk ennek a megmutatására.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Bakos Kis Gábor, Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes művész, a Győri Nemzeti Színház igazgatója.

0: Anna Karenina, musical bemutató a Margit Szigeti Színházban. Július 3-án és 4-én egy nagy sikerű és régen nem játszott musical, az Anna Karenina kerül színre a Margit Szigeti Színházban, a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként. A női erő, a szerelem és a szenvedély története ez. Egy lebilincselő musical, amely elviszi a nézőket a 19. századba, ahol bepillantást nyerünk az orosz nemesség csillogásába. A bemutató különleges zenei és vizuális élményt ígér, a klasszikus történet modern, mégis a kor hangulatát hűen megidéző rendezésben kell életre, musical sztárokkal a főszerepekben. A Múzsa rovat vendége Bakos Kis Gábor, Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes művész, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Folytassuk a beszélgetést! A szerelemhez mindig két ember kell, és itt már a két főszereplő hölgyet említettük, de azért jöjjenek még azok a szereplők is, akiket fontos, hogy megemlítsünk.
1: Karenin szerepében láthatja majd a közönség Miller Zoltánt, illetve Nagy Balázst, szintén a Győri Nemzeti Színháztársaságának a tagját, Bronszki szerepében Kocsis Dénest és Vaszkó Bencét, Levin szerepében Nemes Tibort és Hajdú Tibort, Kitti szerepében a most a Győri Nemzeti Színháztársaságához csatlakozó Búvári Lillát, illetve Nagy Almavirágot, de említettem még Dolly szerepében Hagen Orsolyát, Stíva szerepében Molnár Eriket, úgyhogy sorolhatnám sokáig, milyen csodálatos és remek kollégák játszanak majd az előadást.
0: A margitszigetiszínház.hu oldalon mindent megtalálnak. A jelmezek is akkor Oroszországot, a 19. századot és ezt a milliót fogják mutatni nekünk?
1: Abszolút. Árva Nóra a jelmeztervezőnk, ne feledjük el, hogy Horesnyi Balázs a díszlettervező, és Nóra mindig nagyon odafigyel, és neki különleges érzéke van ahhoz, hogy a női ruhák, a női jelmezek, azok még egyen attraktívabbak legyenek annál, mit amit úgy hirtelen bele tudunk álmodni vagy gondolni.
0: Július 3-án és 4-én láthatják, tehát a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon ezt az előadást, és közben nekem az jutott eszembe, hogy aki megkapja ezt a szerepet, milyen helyet foglal el az életébe, és közben azért akadoztam egy picit, mert azt gondolom, hogy mindenkinek más helyet foglal el az életébe, de hogy azért ezek olyan szerepek, akár mondjuk az Evitát, vagy Rudolf musicalben láthattuk őket, vagy most az Anna Kareninában, hogy azért ezek jelentőségteljesek, és ezek egy-egy mérföldkövek is az életükben, nem?
1: Természetesen így van. Minden színésznek az életében ilyen jellegű és méretű szerepeket megformálni, az egy ilyen, hogy is mondjam, cezurát tud jelenteni, hogy egy pillanatra el tud, meg tud állni, és végig tudja gondolni, hogy hol tart ő most színészileg. Ebben mindent meg tud mutatni. Egy Anna Karenina alakítás során minden, ami a Zenész Színházban szükségeltetik, az attraktivitás, a csodálatos énektechnika és a színészi jelenlét sűrűsége mindegyszerre kéreti magát a szerepben, hogy ott legyen, jelen legyen a színész, a színésznő kolléga ebben a történetben, de hát természetesen említhetjük Karenint vagy Vronszkit is. Úgyhogy valóban ez egy remek lehetőség a színész kollégáknak, és azt gondolom, hogy ők nagyszerűen élnek ezzel.
0: És az ön rendezői útján vagy pályáján ez hol helyezkedik el, hogy tekint most erre?
1: Számomra mindig roppant megtisztelő, amikor a Margit-szigeti szabadtéri színpadon rendezhetek és oda álmodhatok egy előadást. Nagyon fontos előadások ezek, de tulajdonképpen kezeljük ezt a három előadást egyben, tehát a Evitára, Rudolfra, illetve az Anna Kareninára gondolok. Három olyan nagy léptékű zenés történet, amely így a korábbi évekből, a korábbi színházi múltamból fakadóan ott voltak, ott bizseregtek bennem, hogy de jó lenne ezzel majd egyszer foglalkozni, és most ez erre lehetőség teremtődött, és nagyon boldog vagyok, hogy idén 2026-ban ezzel a gyönyörű művel, Kocsák Tibor, Miklós Tibor, Anna Kareninájával debütálhatunk a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon, és itt egy személyes kis apróság még, hogy annak idején Kocsák tanár úr nekem tanárom volt a Színház és Művészeti Egyetemen.
0: Július 3-a és 4-e ezt a dátumot kell megjegyezni, és ezután lesz egy pici pihenő, majd pedig indul a következő évad a Győri Nemzeti Színházban, ugye?
1: Így van, természetesen pihenőre vonulunk, a nyár ezzel kitör, bemutatót követően, és augusztus 20-a után, 25-én újra kezdjük a munkát, és kezdődnek a próba folyamatok, illetve folytatódnak, amelyeket már itt az évad végén elkezdtünk.
0: És a következő évadnak jól olvastam, hogy ez lesz a szlogenje, hogy pesgés és szenvedély?
1: Pesgés és a folytatódnak, amelyeket már itt az évad végén elkezdtünk.
0: És a következő évadnak jól olvastam, hogy ez lesz a szlogenje, hogy pesgés és szenvedély?

0: elkereszteli a spritzert a fröccsnek. Nekünk gyűrieknek ez nagyon fontos. Úgyhogy pezsgés van az egész évadunkban, és minden egyes előadásunkban igyekszünk ezt a mottót, amelyet választottunk az évadunknak, megmutatni és előtérbe helyezni.
1: margitszigetiszínház.hu, illetve gyuriszínház.hu, ezeket az oldalakat keressék fel. Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
0: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: A Múzsa rovat mai vendégem Bakos Kis Gábor volt, Jászai Mari díja, színész, rendező, érdemes művész, a Gyűri Nemzeti Színház igazgatója.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton várhatóan 11.30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16.30-tól 19.30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is a Nyitányt. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 3:49 előtt járunk. És a Pesti Vigadóban bizony látható egy kiállítás, amelynek az a címe Herend 1826-tól a végtelenig. 200 éves a herendi porcelánmanufaktúra. Az idén 200 éves fennállását ünneplő herendi porcelánmanufaktúra a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájaként őrzi és formálja a porcelán készítés hagyományát. Több mint 4000 minta és 16 ezer forma bizonyítja azt a kivételes művész és szakmai örökséget, amely generációk tudását hordozza magában. A manufaktúra mindennapjaiban a tradíció és az innováció egymást erősítve van jelen. A klasszikus motívumok mellett folyamatosan születnek újra gondolt minták és kortárs alkotások is. A porcelán massza receptje és az összetevők pontos aránya természetesen titkos. A kaolin, a kvarc és a földpát egyvelegét vízzel vegyítik, azonban a megfelelő mennyiségek nem publikusak, azokat csak kevesen ismerhetik meg. A három összetevőt vízzel keverik be, ez az alapja Herend kiváló porcelán masszájának. És képzeljék el, hogy Arnold Schwarzeneggernek kedvenc herendije egy nyúl. A híres színész többször is rendelt már modern stílusjegyeket viselő, színes pikkeny mintával borított nyulat, míg a jelenben rajta kívül például a brit királyi családnak és a japán miniszterelnöknek is van magyar porcelán terméke, addig korábban olyan jeles megrendelői voltak a herendi porcelánnak, mint például Első Ferenc József vagy gróf Batthyány Lajos. És képzeljék el, hogy Herenden a rózsákat csak hölgyek készítik. Egy rózsakészítő hölgy az egyedi kézjegye miatt akár 1000 rózsa közül is felismeri, melyiket készítette ő. Mindig páratlan számú szirommal dolgoznak, a helyiek között az a mondás, hogy a szeret, nem szeret játékban herendi rózsával biztosan szerencsével járunk. És ugye, ahonnan kiindultunk, hogy a Pesti Vigadóban látható a Herend 1826-tól című kiállítás. A kiállításon egy különleges asztal mutatja be a világhírű és ritkán látható herendi dekorokat, elegáns terítékeken és figurákon keresztül, míg az asztalt körülvevő bravúr alkotások a manufakturális porcelánkészítés művészi és technikai határjait tárják a látogatók elé. Szerintem érdemes elmenniük erre a kiállításra, fantasztikus egyébként. Mi a múzeumok éjszakáján voltunk ott, és hát elámultunk, ezt őszintén megmondhatom. Most viszont itt a folytatásban érkezzen Franz Schubert második B-dur szimfóniájának a harmadik tétele, a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában a karmester Kertész István.

Néhány percen belül friss hírek érkeznek, hiszen 9 óra lesz, így természetesen ma estére is hozok színházi ajánlatot. Most a Hat színbe hívok mindenkit a Kerülő út című előadásra. Keserédes fuvar forgalmi dugóban egy részben, amelyet Rényi Ádám írt. Egy férfi és egy nő, egy taxisofőr és az utasa a reménytelen budapesti dugóban. Banális mindennapos helyzet, két idegen élet találkozása egy szűk térben, a folytatás esélye nélkül. De mi történik, ha a felületes csevelyből őszinte beszélgetés kerekedik? Talán könnyebb egy ismeretlen ember előtt vállalni tökéletlenségeinket, félelmeinket, és elképzelhető, hogy életük legfontosabb kérdéseire épp a másiknál van meg a válasz. Ebben a humorban és érzelmekben egyaránt gazdag színdarabban egy életközepi válságát élő túlhajszolt családanya és egy nyugdíj előtt álló magának való férfi életébe kapunk betekintést, de nem kizárt, hogy általuk végül önmagunkra ismerünk. Az utas persze végül kiszáll, és az élet megy tovább. Vajon ugyanarra? Akiket pedig láthatunk ebben az előadásban, Réti Adrien és Kerekes József, a rendező pedig Horgas Ádám. Én pedig nagyon jó szórakozást kívánok, ha ellátogatnak a Hat színbe a Kerülő út című előadásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit-szigeti színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdély Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, ütlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétényi partelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár, az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában és az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. Június 26-a van, péntek reggel 9 óra, elmúlt 5 perccel. Már is felcsendül Jacques-Christopher Nodo, G-dur fuvola versenyének a harmadik tétele a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál. De ebben az órában meghallgatjuk még Joseph Haydn 93. D-dur szimfóniájának az első tételét is, illetve felcsendül még Sergei Prokofjev Rómeó és Júliájából a Lovagok tánca. És a 9. régi zenei nyári akadémiára hívom fel a hallgatók figyelmét. Augusztus 10-e és 16-a között ebben az évben is várják szeretettel mindazokat, a 14. életévüket betöltött zenészeket, akiket érdekel a régebbi korok énekes, zenekari és kamarazenei repertoárjának korhű, stílusű megszólaltatása. A jelentkezési határidő június 30-a, és erről a kurzusról, illetve a záró koncertről fogok beszélgetni Illés Szabolcs, hegedűművész zenetörténésszel, a Régi Zenei Nyári Akadémia vezető szervezőjével.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Illés Szabolcsot, hegedűművész, zenetörténészt, a Régi Zenei Nyári Akadémia vezető szervezőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen.
1: 2026. augusztus 10-e és 16-a között ebben az évben is várják szeretettel mindazokat a 14. életévüket betöltött zenészeket, akiket érdekel a régebbi korok énekes, zenekari és kamarazenei repertoárjának korhű, stílushű megszólaltatása. Ez lesz a 9. Régi Zenei Nyári Akadémia. Azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor már a jelentkezési határidő tart, hiszen június 30-áig lehet jelentkezni, akkor mindig nagyon izgalmas, hogy vajon hogyan készültök, milyenek voltak az előző Régi Zenei Nyári Akadémiák, ott milyen tapasztalatok vannak, és mi az, amit újdonságként esetleg be kell vetni. Milyen volt az elmúlt 8 alkalom, és milyen lesz most a 9.
2: Mindig úgy szoktuk szervezni ezt a nyári alkalmat, hogy megvárjuk, hogy kik azok, akik jelentkeznek, és kik azok, akik érdeklődnek ez iránt, és azt szerint állítjuk össze a programunkat, a fesztivál, kurzuszáró fesztivál és a kurzus anyagának a programját is tulajdonképpen. Eddig szépen változatos volt minden évben, tanároktól, illetve az adott hangszerektől függően nagyon sokféle dolgot kipróbálhattunk. Ez azért érdekes, mert tényleg mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a korhűségre törekedjünk, tehát ez a régi zenei játszás, ez most már eléggé régen zajlik ahhoz, hogy nagyon sokféle irányzat felmerült itt is, és igen, nagyon sokféle módon játszhatják. Ugye crossover mindenhol van a világon, tehát nálunk is mindenféle verzióban népi zenével, jazzzel, modern hangszerekkel közösen is előfordulhat régi hangszer. Mi próbálunk ragaszkodni ahhoz, hogy egy korhű hangzást állítsunk elő, tehát ennek érdekében minden hangszert, illetve minden korhoz igyekszünk olyan hangszereket választani, amik hozzáillenek, és olyan tanárokat hívni, akik ezekhez nagyon is értenek, mivel hogy olyan iskolákból és olyan helyekről jönnek általában, ahol ezt nagyon magas szinten űzik. Hát idén is, ugye minden évben hívunk külföldi tanárokat is olyan hangszerekből, illetve olyan hangszercsoportokból, ami Magyarországon nem igazán elérhető. Az egyik célja a kurzusnak az is, hogy általában olyan tanároktól tanulhassanak a növendékek, akik évközben itthon nem fordulnak elő, tehát nem a hagyományos itthoni légkörből és a megszokott rutinból indulunk ki, hanem megpróbálunk valami újat ehhez képest hozzátenni, hogy minél szélesebb látókörben tájékozódjanak a növendékek. Ezért például szokott lenni improvizáció is, fúvós hangszerek is, de alapvetően, ahogy mondtad is tényleg, hogy elsősorban zenekari és konzort énekes repertoárra koncentrálunk. Énekes tanáraink azok nagyon-nagyon jó alapot biztosítanak ehhez. Mind a ketten a világhírű Belga Vox Luminis együttesnek a tagjai, akik maguk is, nevükben is garancia arra, hogy nagyon minőségi oktatásban lesz részük a növendékeknek. Épp ezért aztán nagyon sok énekes is szokott minden évben jelentkezni hozzánk. A másik fontos bázisa a kurzusnak az a vonózenekar, mert hát ugye a barokk zenének is az egyik legfontosabb alapbázisa az tényleg a vonós együttes. Ide Lathegyi Anna jön hozzánk, aki a gambát, illetve a barokcsellót is nagyon profi módon kezeli, és hát olyan együttesekben szerepel Hollandiában, ahol ez tényleg napi szinten, nagyon magas szinten lehet űzni. Illetve hát én szoktam a felső vonósokkal foglalkozni, hasonlóképpen ugye én is kint tanultam Belgiumban, illetve Lipcsében, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy megtanítsam, megmutassam azokat a játéktechnikai könnyítéseket, illetve lehetőségeket, amivel a barokk hangszert tacára annak, hogy egészen másképpen kell kezelni, mint egy mait, hogy ennek ellenére könnyedén és viszonylag problémamentesen tudják használni a résztvevők. Ehhez mi szoktunk nyújtani korlátozott mennyiségben hangszereket is kipróbálásra, mivel hogy egészen más, hogy a bélhúrok vannak rajta, meg az építésük is kicsit más, a kezelésük is kicsit más. Épp ezért sokan játszanak úgy hangszeren, hogy csak úgy kézzel esik és megpróbálják valahogy elhelyezni rajta saját magukat, de nagyon sokan panaszkodnak is rá, hogy fájdalmakat okoz, illetve hogy görcsös, meg hát hogy nagyon kényelmetlen a tartás, és ezeket próbáljuk mi így egészségmegőrzési szempontból kicsit is kezelni. És idén a mi újdonság, hogy tavalyhoz képest az, hogy idén kicsit kalandozunk a reneszánsz és még inkább a középkori zene világába, mivel egyes tanáraink Svájcból érkeznek, ahol a Bázeli Konzervatórium keretein belül, Bázeli Akadémia keretein belül középkori zenét is lehet külön tanulni, tehát erre is lehet specializálódni. Lesznek ilyen hangszerek, hogy organetto, meg barokk, illetve reneszánsz és középkori fuvola is. Liana Sadler jön hozzánk fuvolát tanítani, és Szabó Nóra egy kedves kolléganőnk, aki most már régóta kint Bázelben él, ő fog organettóval foglalkozni, és Edőcs Fanni, aki pedig nálunk csembalót és kontinút tanít, ők ketten is egy ilyen együttest alkotnak, akikkel középkori zenét szoktak játszani. Lesz is ilyen koncertünk a kurzus végén, illetve megpróbálják a résztvevőknek is megmutatni, mit lehet ezekkel a nagyon korai zenékkel, illetve a kottákkal, főleg kottolvasással, hogyan lehet eligazodni egy régi kottában, mit lehet hozzátenni, mit kell hozzátenni ahhoz, hogy stílusra megszólaljon. És hát mi ugyanezt tesszük a későbbi zenékkel, tehát a barokk hangszereket is próbáljuk konzoltokba rendezni, illetve olyan kottákat elétenni a hallgatók elé, amik mai szemnek nyilván szokatlanok, de annak idején megszokottak voltak, tehát nincsenek benne ütemszámok, nincsenek benne néha ütemvonalak, tehát meg kell szokni a tájékozódást egy olyan közegben, ami a mai zenekari zenésznek gyakorlatilag ritkán kerül a szeme elé.
1: A 9. Régi Zenei Nyári Akadémia, tehát 2026. augusztus 10-e és 16-a között lesz, és jelentkezni június 30-áig lehet, és a helyszín az Esztergom lesz, a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola, és közben nekem az jutott eszembe, hogy mennyire látjátok, vagy mi a tapasztalat, hogy mennyire nyitnak e felé a fiatalok, vagy itt már olyanok nyitnak inkább, van egy alap nekik, és utána nyitnak e felé a korok felé.
2: Vegyes diákok is szoktak hozzánk elni, de tanárok is, akik mondjuk a zeneiskolai tanításban is szeretnék hasznosítani azt a tudást, amit mi tudunk nyújtani, tehát hogy a régebbi korokhoz hogyan lehet kicsit másképpen hozzányúlni, régebbi hangszerektől mit lehet tanulni. Úgyhogy vegyes, van, aki már korábbi tapasztalatok birtokában jön, vannak nagyon sokan, akik a nyári kurzusainkat végigkövetik, és szinte mindegyiken ott vannak, hogy van egy visszajáró réteg is, akik folyamatosan jönnek hozzánk tanulni, és élvezik ezt az egy hetet, amit így együtt tölthetünk. Meg hát nyilván ez attól is, hogy ki mire szeretné ezt aztán a későbbiekben használni. Igen. Ahogy mondtam, nagyon sokféle módja lehet. Van, aki ugye gravitáció is így működik, hogy a könnyebbik ellenállás irányába mozdul általában a praktikus, tehát van, aki úgy gondolja, hogy a lehető legkevésbé szeretne eltérni mondjuk a modern repertoár gyakorlatától, tehát hogy nem nagyon tud belefektetni annyi energiát, hogy egy teljesen más technikát megtanuljon. Nekik próbálunk olyan közöket, illetve olyan segítséget nyújtani, ami ehhez is alapvetően segít, de a cél az inkább az, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ami túlságosan hasonlít a mai praxishoz, a mai hangzáshoz, az gyanús. Mert ugye pont ez a cél, hogy a régi hangzás az másmilyen legyen, mint a mai, csak ugye közben ez nehéz a közönségnek mindig megmagyarázni, nehéz mindig elmagyarázni, hogy miért pont olyan módon szól az a hangszer. Úgyhogy van, aki azt mondja, hogy nem mer ekkora rizikot vállalni, és akkor van, aki így a félúton ezen megáll. Mi szeretjük ezt azért megmutatni, hogy milyen lehetőségek vannak az út túloldalán, illetve a másik irányban. És aki erre vevő, azokat ebben segítjük, aki pedig kevésbé merész lépésekre szánja magát, azokat pedig abban próbáljuk segíteni.
1: Már is folytatódik a hangjelek rovatunk, a vendégem Illés Szabolcs, hegedűművész, zenetörténész, a Régi Zenei Nyári Akadémia vezető szervezője.

0: Folytassuk a hangjelek rovatunkat, ahol a témánk a 9. Régi Zenei Nyári Akadémia. Augusztus 10-e és 16-a között ebben az évben is várják szeretettel mindazokat, a 14. életévüket betöltött zenészeket, akiket érdekel a régebbi korok énekes, zenekari és kamarazenei repertoárjának korhű, stílusű megszólaltatása. Hagyományokhoz híven a kurzus fő célja egy lehetőség szerint autentikus zenekari hangzáskép, énekes kis együttesek és konzortok kidolgozása, de ebben az évben a barokk zeneművek mellett korábbi korszakok, a reneszánsz és az egyes oktatókkal a középkor zenei világában is kalandozhatnak a jelentkezők. Szintén újdonságként erre a nyára megfelelő számú jelentkező esetén historikus tánckurzust is hirdetnek. A jelentkezési határidő pedig június 30-a. A vendégem pedig Illés Szabolcs, hegedű művész, zenetörténész, a Régi Zenei Nyári Akadémia vezető szervezője. Folytassuk a beszélgetést! Az jutott még közben eszembe, hogy csak egyéni jelentkezők jelentkezését várjátok, vagy esetleg lehetnek kamaracsoportok, énekes kamara együttesek is.
1: Igazából mi mindig örülnénk annak, hogyha jönnének kamaracsoportok, hiszen egy fontos része ennek az egész kurzusnak az, hogy kamara zenét is játszuk. Hát ez is egy fontos cél, de nyilván egyéni oktatás is van minden

0: nehezebb mobilizálni egy csapatot.
1: Hogyha ajánlanat kellene, vagy elmondani, hogy mi az előnye annak, aki miközben egész évben tanul, megvan, hogy hol tanul, kitől, de utána elmenni egy-egy kurzusra, hogy ott mi az a plusz, ami adódik hozzá, vagy mi az az új látásmód esetleg?
0: Hát a régi hangszerek eleve, én eddig azt hallottam mindenkitől, aki kipróbálta, hogy sokkal könnyebbé teszik, maguktól értelmezik a régebbi darabokat. Tehát vonós hangszereknél egyértelmű, hogy egy régi vonó, meg egy régi vastagabb bélhúr, az nem tesz lehetővé minden olyan mozgást, amit, vagy minden olyan fajta artikulációt, amit mondjuk egy modern hangszer könnyedén meg tud valósítani. Tehát meg kell tanulni, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell tanulni, hogy akkori embereknek mi volt a nehéz a hegedűjátékban, mert ma sem könnyű megtanulni, de hogy annak idején mit tartottak nehéznek, mert ugye sokszor ez nem általános most már, de sokszor volt egy ilyen, hogy le is becsülték a régebbi repertoárt, a sokkal könnyebb technikailag, ugye azt gondoltuk, hogy sokat fejlődtünk, ami igaz is, mert azóta nyilván sokkal virtuózabb zenéket játszunk, a romantika az tele volt mindenféle csillogó, villogó, virtuóz darabokkal, de ilyenekből volt a barokkban is, csak ugye mivel, hogy más a tartás, más a hangszer, más dolgokat tekintünk virtuóznak, és ha valaki ezt modern környezetbe ülteti át, akkor nem biztos, hogy észreveszi, hogy ezek ugyanolyan nehézséget okoztak egy akkori hangszeren, tehát ezt próbáljuk megmutatni, hogy mitől tűnik az is virtuóznak, mitől tűnik az mondjuk, hogy mitől nehéz azt megtanulni, csak ugye pont ezek azok a lépések, amit ahhoz meg kell tenni, hogy észrevegyük a különbséget egy csembalón is, egészen más dolgok tűnnek nehéznek, és más dolgok jönnek ki jól. Az egészen nyilvánvaló, hogy zongorához képest ott ez hamarabb kiderül. Hegedűnél ez fúvósoknál is hamar kiderül, mert a fúvós hangszerek nagyon-nagyon különböző. A hegedűk, a vonós hangszerek azok, amik igazából ilyen köztes állapotot képviselnek, mert ott nem mindig feltűnő ez, főleg zenekarban nem mindig feltűnő ez a változás, viszont így együttesen, ha kipróbálják, akkor mindenkinek egyértelművé válik, hogy olyan dolgokban kapnak pluszt, amit modern hangszereken csak nagyon limitáltan lehet kipróbálni, nagyon limitáltan lehet átérezni, vagy megérezni.
1: A csodaforrás.com oldalon egyébként minden részletes információt megtalálnak a 9. Régi Zenei Nyári Akadémiával kapcsolatosan, a jelentkezés feltételeiről, részleteiről, és aztán ugye itt egy fél szóval már említetted, hogy lesz ugye egy záró esemény is, na de erről mesélj még, hogy ez hol lesz, ez is Esztergomban lesz-e, illetve ezt hogy képzeljük el?
0: Nagyon köszönöm a kérdést, ez egy viszonylag újabb fejlemény, tehát nem mindig volt ez így a kurzus életében. Az utóbbi 3-4 évben Szentendérre szoktunk átvonulni a kurzus végén, mivel ott zajlik egy egész nyári fesztivál több hónapon keresztül, és ennek a részeként mi is adhatunk egy pár koncertet, és általában 3 napos szokott ez lenni, amikor minden eseményt, minden ilyen barokk eseményt, tehát egy ilyen barokk kicsi udvarokban, ugye Szentendérnek is a város szerkezete adja magát, hogy sok helyen lehet barokk zenét játszani, szabadtéren is akár, és a szabadtéri koncerteket szokott jelenteni. Nagyon rendesek a Szentendrei Teátrum részéről, hogy befogadnak minket. Uh-huh. 3 napon keresztül mi adjuk ezt a kis barokk minifesztivált, úgy szokták hívni, hogy barokk udvarlás az udvarok miatt, és 3 napon keresztül diákkoncertek, a város több pontján ilyen flashmob-szerű diákkoncertek is szoktak lenni, illetve esténként komolyabb egész estés produkciók, tehát egész egy órás koncertek szoktak lenni minden nap, 2. Tanárok is részt vesznek ebben a kurzus tanárai, illetve esténként például szokott lenni operaprodukció, és idén, ami különleges, hogy összerakunk egy Didó előadást, koncertszerű előadást, ami vasárnap lesz, és pénteken lesz belőle egy főpróba. Tényleg egy egész teljes operát megcsinálni egy hét alatt, meg megtanulni a növendékekkel, az nyilván nem nagyon lehet, tehát ezért mi készülünk előre. Az Egyesülettel, ahogy említetted, a Csodaforrás Egyesület tagjaival már ezt előre is tanuljuk, de az Egyesület tagjai is, az Egyesület is úgy jött létre, hogy tulajdonképpen a korábbi kurzusok részvevői tömörültek össze, és ők döntötték azt el, hogy szeretnének egy ilyen egyesületben részt venni, és igazából folyamatosan szeretnének az év során is dolgozni. Ennek az eredménye fogják hallani a kurzus végén ezeken a koncerteken Szentendrén városban, illetve a Ferenci Múzeumnak az udvarában lesznek az esti koncertek.
1: Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sok diák jelentkezzen, vagy akár idősebb, érdeklődő is, és hogy így egy nagyon-nagyon jó hangulatban teljen az egész kurzus, és aztán nagyon nagy siker legyen, és jövőre is folytatódjon természetesen, és a záró koncerten pedig nagyon sokan legyenek, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és a jelentkezési határidő még egyszer 2026. június 30-a.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a kívánságokat. Szerencsére már eddig is sokan jelentkeztek, és úgy tűnik, hogy teltház össze, ahogy mindig is szokott lenni. Várjuk szeretettel a résztvevőket, illetve a közönségünket is. Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Illés Szabolcs hallhatták, hegedűművész, zenetörténészt, a Régi Zenei Nyári Akadémia vezetőjét és szervezőjét.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt. Egyirányúsították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár, az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában és az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, és bizony 3:45 előtt járunk. Most pedig egy programajánlat érkezik, egy öltöny, ami a bosszú eszköze lesz. Egy világhírű dél-afrikai darabot láthatnak azok, akik ellátogatnak ma este a Metrinbe. A világirodalom egyik legismertebb dél-afrikai novellájából készült adaptáció a szerelem, az árulás, a bosszú, a méltóság és az elnyomás kérdéseit vizsgálja. A magyarországi üsbamutató egyébként a Metrin és a Maladipe Színháznak a közös produkciója. A kortárs jazz opera Balázs Zoltán rendezésében Kovács Adrián zenéjével a Swing Jazz Kultúráért Alapítvány által szervezett háromlapos Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál. Nyitó előadásaként debütál a Metrin rendezvény és művészeti központban Bánkom. A történet Johannesburg legendás városrészében, Sofiatonban játszódik, amelyet a rendszer az 1950-es években elpusztított. A mű középpontjában egy házaspár tragikus története áll, amely a lelki bántalmazás és a társadalmi megosztás máig érvényes kérdéseit állítja fókuszba. Balázs Zoltán rendező Peter Brook színházi örökségét folytatva asszociatív, fokozatosan kibomló előadást álmodott színpadra, amelyben a humor és az abszurd eszközei egyszerre vannak jelen. A különleges színpadi világot Kovács Adrián zeneszerző kompozíciója teszi teljessé, amely az afro jazz ritmusait európai és magyar zenei hatásokkal ötvözi, egyedülálló hidat teremtve a jazz és az opera hagyományai között. Az előadás főszerepeiben Radnai Csilla, Bányai Kelemen Barna és Fehér Ferenc látható. Ahogy említettem, ugye az Öltöny című darab a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál, amely június 26-a és 28-a között várja az érdeklődőket, kiemelt programjaként lesz látható a Bánki tó partján található Metrinben, új színházi és zenei nyelven idézve meg a dél-afrikai irodalom egyik legjelentősebb alkotását. A rendezvény ideje alatt a Tó Wellness Hotel jazz koncerteknek ad otthont, a színházi élmény mellett pedig fotókiállítás, filmvetítés és további kísérő programok is várják a látogatókat a helyszínen. Ha ellátogatnak ide ma este, vagy akár egész hétvégén, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzám.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, és miután hamarosan 10 óra lesz, ez azt jelenti, hogy most a Nyitány a végéhez ér. Nem győzzük elégszer felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon vigyázzanak magukra, hiszen megdőlhet a mindenkori hőmérsékleti rekord, a hőhullámnak még mindig csak az elején vagyunk, és napról napra nagyobb lesz a forróság. Ha van olyan a közelükben, aki egy kicsit gyengébb vagy idősebb, mindenképpen figyeljenek rá, menjenek át hozzá, illetve az utcán is figyeljék az embertársaikat, és ha valaki segítségre szorul, akkor mindenképpen segítsenek neki. És egyébként képzeljék el, hogy a nyári napfordulón, bár már túl vagyunk, az év legkésőbbi naplementéje a mai napon lesz, Budapesten 20 óra 46 perckor. Szombattól kezdve pedig szép lassan, eleinte csupán másodpercekkel, de egyre korábban kezd el sötétedni. A nappalok rövidülése igazi lendületet majd július második felében vesz, addig viszont élvezhetjük a verőfényes, hosszú nyári estéket. Vigyázzanak magukra, és nagyon jó hétvégét kívánok! Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Társas lények vagyunk mi emberek, ezért fontos, hogy elérhetőek legyünk. Egyedül nem létezhetünk, de néha kapcsoljuk ki a telefonunkat, üljünk le, hunjuk le a szemünket, vegyünk mély lélegzetet, és gondoljunk valami másra, vagy ne gondoljunk semmire. Nevezhetjük ezt meditációnak, jogának, mindfulnessnek, vagy egyszerűen józan észnek. Mindegyik jótékony hatású.
1: Következik Johannes Brahms 5. G-moll magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Tömeges ukrán dróntámadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápatámadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Ankerköz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadékbiztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

9 óra között. Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoly Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukás fürdő térségében feltárt héjvizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a 2-es metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Parasztbecsület és bajadzók. Két egyfelvonásos klasszikus opera bemutató a Margit Szigeti Színházban június 25-én és 27-én. Szerelem, féltékenység, bosszú és becsület. Gyönyörű dallamokkal egy fantasztikus arénában. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már 1 hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. 4. napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult szpáhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, becenevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg, Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévízforrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni. A kutya és kerékpárjegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amsterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasság kötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a KSH. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól 7 reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magashegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülönről indulva repülte át az Atlanti óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A refluxot, gyomorégést és savas visszafolyást gyakran a túl sok gyomorsavval magyarázzák, pedig sokszor épp a kevés gyomorsav okozza a bajt. Alacsony savszintnél a gyomor és a nyelőcső közötti zárógyűrű nem zár rendesen, és ezért folyik vissza a sav. Ha kevés a gyomorsav, az emésztés is lassul, az étel tovább marad a gyomorban, ami nyomást gyakorolhat a gyomorszájra. Ez a nyomás visszajuttathatja a gyomortartalmat a nyelőcsőbe, ami égő érzést okoz. Mielőtt savlekötőt szedünk, győződjünk meg róla, hogy valóban sok-e a gyomorsavunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a forróság. Több nagykövetet is lecserél a külügyminiszter. Tesztelhetik a MOL-Bubit az elektronikus bérletesek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új nagykövetek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. Csaknem 280 pályázó között osztják ki a mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésre vagy tudományos eredmények népszerűsítésére. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL-Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL-Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet a tesztben, először az első 5000 jelentkező vehet részt. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Franciaországban a hőség miatt elhalasztják a párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket. A szervezők a rendőrség kérésére döntöttek így, a francia fővárosban ugyanis már napok óta 40 fok feletti a csúcshőmérséklet, és éjszakánként sem süllyed 27 fok alá. A héten az Eiffel-toronyban és a Louvre-ban is rövidített nyitvatartást rendeltek el a rendkívüli meleg miatt. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták kétkerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgép konstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Napvédelem, ivóvíz, árnyék, ezt javasolja a katasztrófavédelem. Indul a nyári retrovonat az Adriára. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém hőség. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola megérkezik a Kárpát-medencébe, így hazánk fölé is. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint a rendkívül erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. A rendkívüli tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. A miniszterelnök azt kérte, hogy a klimatizált épületekbe mindenkit engedjenek be, aki szeretne megpihenni. Fagyasztott palackokban oszt ivóvizet a hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet budai utcai gondozószolgálatai mintegy 1000 közterületen élő embert keresnek fel, miközben országszerte hidegvízzel és limonádéval várják a rászorulókat több mint 60 intézményükben. Az éjjeli menedékhelyek rugalmas nyitvatartással működnek. A szeretetszolgálat az idős otthonaiban fokozott egészségügyi ellenőrzést végez és hűti a közösségi helységeket. A legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon is biztosítanak hűsölési lehetőséget és hidegitalokat. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából megnyílt az országos ünnepségek főhelyszíne Washingtonban. A nagy amerikai nemzeti vásár két hétig tart nyitva a belvárosban. Szinte minden szövetségi állam bemutatkozik, lesznek színházi előadások, koncertek, az egyik fő attrakció a rodeo bemutató. Az ünnep csúcspontja július 4-e, amikor óriási tűzijátékot rendeznek. Ma este indul az első nyári Retro Istria Express vonat az Adriára. A járat a keletiből indul naponta, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak, közölte a MÁV. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő, az égen eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkő táblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudas fürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vémbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Schoedelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség. Tömeges dróntámadás érte Ukrajnát és Oroszországot is. A katasztrófavédelem megjelentette a klimatizált helyiségek listáját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben újabb fogolycsere történt a két ország között. Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik félnek. A katolikus Karitász is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonal hívása 500 forint segítséget jelent, és lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni a szervezetnek. Tegnap az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista mentőcsapat jelezte, hogy gyűjtést indítanak a földrengés károsultjainak. A venezuelai hatóságok eddig 589 ember halálát erősítették meg, a sérültek száma elérte a 4300-at. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több, új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trollivonal is elindul a belváros és az Őrsvezér tere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes és derűs péntek délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket! Nézzük is, hogy mivel várjuk Önöket, kik lesznek ma délután a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Uszkai Tekla, művészettörténészt hallhatják, a Best of Diploma kiállítás rendezőjét. Aztán ma jelentkezik Otthonról hoztam rovatunk, melynek vendége dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus lesz. 5 és 6 óra között pedig Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citera művész mesél az idei zsámbéki dudástáborról, és hát ezen kívül azért még annyi mindenről, tekintve, hogy például neki köszönhető a Határtalan férfiének című album is, melynek célja az, hogy az egykor természetes módon öröklődő népzenei tudás a mai generációk számára is élő és átélhető maradjon. Most pedig az Intermezzóban Dvorzsák Ádúr szláv tánca csendül fel a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Best of Diploma kiállítás rendezője. Augusztus 9-éig ismét a fiatal alkotóké a főszerep, hiszen hamarosan megnyílik majd a Best of Diploma 2026 kiállítás. Mi a jelentősége ennek a programnak?
2: A jelentősége, hát a Magyar Képzőművészeti Egyetem diplomázási időszakában vagyunk éppen benne, és az összes tanszék egymást követően mutatkozik be a főépületben a diplomázó hallgatók, kiállítások és a védések keretében. Idén közel 140 diplomázónk van, és a Best of Diploma az tulajdonképpen a legjobb diplomaművekből rendezett kiállítás, egy válogatás, amelynek a keretében 28 hallgatónak a művét tudjuk bemutatni. A HAB-ban lesz ismét idén már másodjára ez a kiállítás, ami nagy öröm számunkra, hiszen nyáron ugye augusztus 9-ig látogatható lesz, az Andrássy út 112 szám alatt található nagyon szép helyszínen a kiállító tereket teljes mértékben megtöltjük, három szinten, illetve a szoborparkot is.
1: Hogyan zajlott a kiállított művek kiválasztása?
2: A kiállított művek kiválasztása az már a korábbi gyakorlat szerint, ahogyan tavaly és korábban is, az egyes védéseket követően egy tanszéki oktatókból és az opponensekből álló zsűri választja ki ezeket a műveket, javaslatot tesz arra, hogy mely a hallgatók műve kerüljön kiállításra, és akkor ennek tükrében, ahogyan látjuk, hogy mekkora művek és milyen léptékű kiállítási anyag fér el, történik meg a végleges kiválasztása a műveknek. Úgyhogy egy szakmai bizottság dönti el tulajdonképpen, hogy melyek a legjobb diplomaművek, és ez kerülhet be.
1: És milyenek az idei legjobb diplomaművek? Mesélj róluk!
2: Nagyon változatos az anyag ismét. Témában és koncepcióban is rendkívül változatos, és azt hiszem, hogy már tavaly is erről beszélgettünk, hogy mi foglalkoztatja ugye a legfiatalabb friss művész hallgatókat témában. Hát ugyancsak ez idén is elmondható, hogy a testkép, az identitás, a egyes traumák feldolgozása, amelyeket aztán abszolút ilyen társadalmi szintre emelhető módon és értelmezhetően valósítottak meg. Technikailag teljesen különböző, ugye már a tanszékek, már a képzés és az egyes technikák alkalmazása tekintetében is változatos, tehát lesz majd horgolás, lesz argentotípia, lesz akrilvászon, lesz installáció, lesz videó, lesznek ugye fafaragott szobrok, illetve alumínium szobrok, szóval nagyon változatos mind témában, mind médiumokban is ez a kiállítási anyag. Most állítjuk össze, hogy nagyjából hogyan rendezhetjük be a kiállítást, témacsoportok és a technikák szerint. Így, hogy a szoborparkot is megkaptuk, így a szobrászok egy picit kiemeltebb helyet kapnak talán azzal, hogy egészen szeptemberig a szoborparkban is látogatható lesz majd az anyag.
1: Mit jelent a fiatal művészek számára ez a bemutatkozási lehetőség?
2: Hát azt gondolom, hogy maga a diploma, illetve a diplomamű is egy olyan hivatkozási alap a későbbi portfólióban, amely rendszeresen visszaköszön abban, ahogyan majd később, tehát rendszeresen hivatkoznak rá, és egy fontos mérföldkőként tekintenek a diplomamunkára, ez általánosan elmondható. A maga a diploma kiállítás az, hogy nem csak három napon át tekinthető meg az ő diplomaművük, hanem egy egész hónapon át egy külső kiállító térben, tehát nem csak magában az egyetem épületében. Ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy ugye nem csak a látogatók, mert nem csak az, hogy mondjam, a turisták vagy az arra sétálók, hanem a szakemberek is őket felfedezik. Szervezünk is rendszeresen olyan tárlatvezetéseket, illetve ilyen szakmai programokat, amelynek keretében a gyűjtőket, szakembereket, sajtó képviselőit is meghívjuk, hogy minél nagyobb körben láthatóvá tegyük azt, hogy mi zajlik nálunk az egyetemen, és mi ennek a legszebb gyümölcse, hogy úgy mondjam.
1: Hát ez most látható. Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a Best of Diploma 2026 kiállítást a HAB-ban. Nagyon szépen köszönöm, Tekla.
2: Én is nagyon szépen köszönöm. Várjuk szeretettel a látogatókat.
1: Uszkai Tekla, művészettörténész, a Best of Diploma kiállítás rendezője volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba. A tradicionális hangzás

stílusoktól a modern, improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztivál hangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományát mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a művészetek völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogy hogyan gondolkodnak a művészetről a következő alkotó generációi, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve egészen a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Jó szórakozást kívánunk!

0: otthonról hoztam. Ügyes-bajos családi dolgaink a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Takácsi Nagy Zoltánt, aki sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Szervusz, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatóságot is.
1: Azt hiszem, hogy nagyon sokakat érint, vagy érintett a múltban, vagy hát akár a jövőben érinteni fog a daganatos megbetegedés. Szóval erről nem lehet eleget beszélni. Ez egy nehéz téma, bár azért egyre pozitívabbak a tapasztalatok a tekintetben, hogy egyre jobbak a kezelési lehetőségek. De mégis áruld el nekem, hogy mondjuk így most 2026 mondjuk évelején, hogyan áll a daganatos betegek helyzete? Arra gondolok, hogy hányan érintettek, hogyan zajlik a diagnosztika, mennyire könnyű vagy nehéz a felismerhetőség?
2: Igazság szerint a mai világban, ebben a mai modern világunkban azt lehet mondani, hogy minden harmadik emberben kialakul rossz szintű daganat a statisztikák alapján, és kb. Minden negyedik embernek a halálát okozza ez. Ez ugye világszerte egy tendencia, hogy sajnos a rossz szintű daganatoknak a száma az emelkedik. Ez sajnos amiatt is van, hogy olyan környezetben élünk, amikben ugye itt fizikai, kémiai, biológiai tényezők szerepet játszanak. Ezen kívül kisebb mértékben, kb. 5%-ban örökletes tényezők. Persze egyre több daganatról azért kiderül, hogy örökletes tényező is lehet benne, de a környezetünknek az ártalmai azok a környezetszennyezés, dohányzás, alkohol, nem megfelelő életmód, elhízás, ezek mind közre játszanak, amiken sajnos nagyon nem tudunk változtatni. Tehát törekednünk kell arra, hogy ezeket a külső tényezőket, amik a daganatok előfordulásában szerepet játszanak, azokat csökkentsük. De ezt ugye nem tudjuk mindig, mert nem is tudjuk mindig magunkat megerőszakolni, annak ellenére, hogy számos helyen halljuk, hogy ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, ne menjünk a túlzott napsugárzásnak, ne tegyük ki magunkat, ne dohányozzunk, ne fogyasszunk annyi alkoholt, mozogjunk többet, amiket említettem. De ezeket, mivel emberek vagyunk, azért szeretünk ilyeneket csinálni. Tehát a lényeg az, hogy a daganatok előfordulását nagyon nem tudjuk csökkenteni. Persze ezért vannak azok a különböző reklámok, vagy olyan figyelemfelkeltő akciók, amik a környezeti tényezők, illetve az életmódváltást próbálják népszerűsíteni, de úgy kell számolnunk, hogy azért a daganatok incidenciája az növekedni tud. A lényeg az, és ez a fontos a szűrésbe, hogy idejében észrevegyük a daganatokat, mert ha idejében észrevesszük, olyan állapotban, amikor még abszolút jól kezelhető műtéttel, vagy egyéb kezeléssel, gyógyszeres kezeléssel, sugárterápiával, akkor pont a halálozást tudjuk lecsökkenteni. Tehát a cél az, hogyha az incidenciát nem is tudjuk olyan mértékben csökkenteni, de a halálozást csökkentsük. Persze az is cél, de azért a tendenciák azt mutatják, hogy sajnos az incidencia növekedik, ebbe persze az is még belejátszhat, hogy az emberiség élettartalma is növekedik, a jobb általánosságban, jobb főleg a fejlett világban, a jobb életkörülmények között, hiszen sok ember régen, aki meghalt mondjuk egy, ha csak azt veszük Magyarországon, még egy 100 akárhány éve mondjuk TBC-ben, meghalt mondjuk 35 évesen, lehet, hogy gyerekei születtek, de már nem érte meg azt a kort, hogy esetleg egy daganatban halljon meg. És azért a szív- és érrendszeri betegségek után ez a második leggyakoribb halálok. Tehát a szűrővizsgálatoknak tehát az a cél, mint említettem, hogy idejében észrevéve a betegséget, rögtön a beteg, ez a másik, hogy biztosítanunk kell azokat a feltételeket, hogy ezek a betegek, akiket kiszűrünk, még lehet, hogy nem is hívom őket úgy betegeknek, mert még nincs tünetük se, de már ott van a probléma, az idejébe eljuttassuk azokra az ellátóhelyekre, ahol a megfelelő kezelést megkapják.
1: És nagyjából hányan járnak szűrővizsgálatra? Mennyire népszerű a szűrővizsgálat?
2: Hát sajnos a szűréseken való részvételben Magyarország nincs annyira előkelő helyen, itt az európai országok közöse. Ugye a szervezett szűrésekről, hogyha beszélünk, akkor itt az emlőszűrést, ugye a tüdőszűrést, illetőleg a méhnyakrák szűrést kell kiemelni, erre ugye népegészségügyi programok is vannak, ugye, mint az Állami Népegészségügyi Központ, ugye most már NNGK is szervez. Magyarországon a szervezett méhnyakrák szűrésen sem vesznek olyan nagy százalékban részt. Ugye ennek ugyanúgy el lehet mondani ez az emlőrák szűrésre, például emlőrák szűrésre ott a 2023-as adatok alapján körülbelül 35%-a vett részt a 45 és 65, ugye ez a korosztály az, akinek szervezetten van úgymond a szűrése két évente. Ennek olyan oka is vannak, hogy egyrészt félelem magától, hogy mit találnak, félelem a fájdalomtól, hogy ugye megnyomkodják a hölgynek a mellét, illetőleg a tájékozatlanság. Alacsonyabban iskolázott a populációnál, illetőleg akik elmaradott a vidéken élnek, ott ugye a szűréseken való részvétel az alacsonyabb. És általában a magasabban edukált lakosság körében relatíve magasabb a részvételi arány, de ez a 35%, 30-35, ez így is nagyon kevés. Tehát azért egy jó szűrés legalább 70%-ának részt kéne venni a lakosságnak. Ugye voltak ilyen a tüdőrák szűréssel ilyen úgynevezett projektek, amivel ilyen alacsony dózisú CT-vel, ami kis megterhelést okoz a betegeknek 50 és 70 év között, akik legalább 10 évig dohányoztak, azoknál volt ilyen szűrés. Rendszer szinten ez az alacsony dózisú low-dose CT szűrés nem működik azért így. Például a pulmonológiai intézet, a korányi pulmonológiai részt vesz ebben még, de nincs egy olyan rendszer szintű szűrés. Aztán, ami elindult szintén a kolorektális, tehát a vastagbéldaganatok szűrése, hogy itt a széklet vért nézik, ez a házi orvosokkal, ez működik, ez a szervezet szűrési forma, de ezen is a részvételi arány hát kb. 30% volt, tehát hogy itt se volt olyan magas. Itt is valószínűleg félelem.
1: Olyan érdekes ez a félelem, hogy valaki attól fél, hogy mi derül majd ki, mert hogy ezt meg is lehetne fordítani, hogy azért megyek, hogy derüljön ki minél előbb, ha van valami, hiszen akkor lehet mit tenni. Ezt át lehetne így fordítani, átkeretezni.
2: Igen, de ugye azt szoktam mondani, hogy van a hipokonder, aki folyamatosan ugye betegségbe is vizsgáltatja magát, valamilyen szinten ennek előnyei is vannak, mert hamarabb kiszűrik. Ugye van a másik típus, aki pedig mindent elbagatelizál, és azt mondja, hogy majd megoldódik ez a probléma, jaját, ez csak egy olyan jel volt, hogy ez nem. Tehát a kettő között lenne a jó, de sajnos ehhez talán több olyan népszerűsítő eseménynek, programnak kéne lenni, mert hogyha például az ember csak a tévét nézi, mindenféle reklám van, de olyan sokat azért azt nem látom, vagy nem látjuk, hogy fölhívnák a figyelmet, hogy menjen el emlőrák szűrésre, menjen tüdőszűrésre, méhnyak szűrésre, és az iskolai oktatásba is, legalábbis, hogy a saját gyerekemnek is néztem a tankönyvét, valami így volt benne, de olyan szervezett szintű, és nem is talán a kisiskolás korban, nem lehet, hogy pont azt a már a serdülő vagy a középiskolás kort kéne elkapni, mert még egy ilyen 14 év alatti gyerek föl se fogja nagyon. Már 14-18 között ott talán már mégis talán az egészségtudatosság jobban kezd előtérbe kerülni. De hát tudjuk azt, hogy sajnos jelenleg a középiskolásoknak több mint 50%-a dohányzik.
1: Hát ezen is jó lenne változtatni, ugye, mint annyi mindenem. De most ezért is beszélgetünk ma erről. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még idén elkészül az euró bevezetésének középtávú terve. Rangos nemzetközi filmes díjat neveztek el Jankovics Marcellről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A kormány még idénben nyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervét, jelentette be a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésén szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcell formabontó klasszikusát az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a közönség a jelenleg is zajló fesztiválon. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az ANSZI Animációs Múzeum. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekéforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Vitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a tihanyi bencés apátság és a tihanyi levendula manufaktúra termesztés dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Továbbra is sok lesz a napsütés, szombaton legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. A hajnali 14-20 fok után napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A főváros 15. kerületében megszűnt a forgalmi akadálya a Székely-Elek úti vasúti átjáróban, amit megnyitottak. Így a 170-es autóbusszal újra az eredeti útvonalán utazhatnak. Ma este fél héttől a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani. Változatlanul erős a forgalom a budai alsó rakparton, a Margit híd közelében déli irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton is szakaszonként, mindkét irányban. A 20. kerületi Virágberendek utcát egyirányúsították a Veselényi utcától befelé a Székelyhíd utcáig, ezért a 35-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citeraművész és népzenetanár lesz a vendégem, aki hamarosan a Zsámbéki Tudástáborban adja majd át a tudást, hiszen ő lesz az énekes képzés vezetője. Erről is lesz majd szó a folytatásban. Most pedig nézzük, hogy mi következik. Liszt Ferenc, Ezdur zongora versenyének 4. tétele.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez az Intermezzo július 1-e és 3-a között ismét a népzene kerül a középpontba Zsámbékon, ahol megrendezik a zsámbéki dudástábort. A tábor egyik oktatója, Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes citeraművész a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: A 3 napos dudástábor fókuszában mi áll? Mi az, amire koncentráltok? Milyen tudást szeretnétek átadni?
1: Igen, ugye lehet, hogy megtévesztő lehet a hallgatóknak, hogy a dudástábor néven szerepel, mert hogy én nem dudás vagyok, de ez úgy indult ez a projekt, hogy Dudaszó hallatszik címmel indította el Vizeli Balázs 3 évvel ezelőtt ezt a tábort először, és aztán azóta is zajlik ez a szuper kezdeményezés. És tulajdonképpen ez egy tábor, de hívhatjuk egyben mesterkurzusnak is, mert hogy a célja az, hogy egy olyan közösség jöjjön össze, akik egyrészt a saját hangszerükön tudják fejleszteni a tudásukat. Itt gondolunk a hegedűre, a dudára, jó magam az ének és a citera szekciót is viszem. Tehát ez az egyik cél, hogy a hangszeres tudás fejlődjön, a másik cél pedig az, hogy kamarazene formájában együtt tudjunk muzsikálni, hiszen ugye a népzene túl azon, hogy persze nagyon fontos az egyéni alkotás, ezért mindig is a közösségi alkotásra és a közösségben létezésről is szólt. Úgyhogy tulajdonképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy a 3 nap folyamán folyamatosan van kis csoportos foglalkozás az adott hangszereseknek, és emellett pedig vannak ilyen közös együtt muzsikálások az egész tábor részére.
0: A szakmának szól tehát ez a tábor, muzsikusok, képzett muzsikusok és énekesek számára hirdettétek meg.
1: Így van, bár azért azt mindig elmondjuk, hogy ugye ilyenkor mindig meg szoktak ijedni sokan, hogy de hát ő nem képzett zenész, mert nem végzett zeneművészeti gimnáziumot vagy zeneakadémiát, de ez nem feltétele a jelentkezésnek. Annyit kérünk, hogy aki odaérkezik, egyrészt mindenképp szeresse a népzenét, másrészt pedig örülünk annak, hogyha valamilyen tapasztalata van a népi hangszerek és a népzene területén.
0: Mi az, amit kitűztetek célul? Milyen fejlődési hívet szeretnétek bejárni a 3 nap alatt?
1: Alapvetően az első kezdeményezés az valóban a duda nóták mentén szerveződött, tehát egy kifejezetten a dudás anyagot kezdtük el feldolgozni, de az idei évnek a különlegessége az, hogy a hangszer tanuláson kívül ellátogat hozzánk egy énekes adatközlő, Szász István Bődi Pista bácsi, aki Erdélyben, Búzában született, ez egy mezőségi kis falu, és ő tényleg még abban a korban és abban a kultúrában nőtt fel, amelynek szerves része volt a népzene és a népdalokkal való természetes megismerkedés, az a generációról generációra történő öröklődés. És hát ez gyakorlatilag mindig azt mondjuk, hogy már az utolsó órába járunk, hogy ilyen jeles emberekkel, adatközlőkkel, énekes egyéniségekkel találkozzunk, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen egy kuriózum lesz ez a tábor, hogy tényleg olyan énekestől tanulhatjuk meg az eredeti búzai népdalokat, aki ezt már gyerekkorától kezdve magába szívta.
0: Ákos, azt hiszem, hogy ez a tábor azért valahol a közösség teremtésről, közösség építésről is szól, hiszen ott lesztek, együtt lesztek, mindannyiótoknak azonos az érdeklődése. Szóval biztos, hogy azért itt más közös kapcsolódások, barátságok is lehetnek, vagy akár későbbi formációk megalakulásának a lehetőségét, nem tudom, most lehet, hogy elszaladt a fantáziám, de akár ezt is el tudom képzelni.
1: Így van, és egyébként amit mondasz, az nagyon igaz is erre a táborra, hogy gyakorlatilag az elejétől kezdve van egy fix csapat, akik minden évben visszatérnek, és velük annyira szoros barátság alakult már ki, hogy például a Zöldben Zenga dalnak most volt nemrég 2 hete az idei szezonnyitó túrája, és oda is ellátogattak többen ebből a csapatból, tehát hogy folyamatosan azt érzékeljük, hogy igénylik is azt, hogy minél több ilyen esemény legyen, és hogy valóban barátságok alakulhassanak ki.
0: Jövünk vissza, nem sokára folytatjuk a beszélgetést Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekessel, citeraművésszel, népzenetanárral itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citera művész, akivel a Dudás táborról beszélgetünk, melynek a helyszíne Zsámbék lesz majd. Ez egy háromnapos szakmai program, ahol nem csupán hangszeres képzés zajlik. Mi az, amire a fókuszt helyeztétek, pontosabban hogyan épül fel a napi program, milyen tematika mentén zajlik?
1: Alapvetően ugye, ahogy már említettem, a kiscsoportos foglalkozások határozzák meg a napnak a menetrendjét. Délelőtti óráktól, tehát 10 órától várható a kezdés, és gyakorlatilag onnantól kezdve az énekes szekció például úgy néz ki, hogy van egy közös beéneklésünk, mert hogy ugye nagyon fontos az, hogy bemelegítsük a hangunkat, esetleg egy kis rövid bemozgás, és aztán utána pedig rátérünk a szakmai anyagra, ahol a fő cél az a repertoár bővítés, és akkor igazából ez megy a délelőtt folyamán, utána van egy ebédszünet, és aztán a délutáni programban is szintén intenzív foglalkozások vannak. Az estét persze valamilyen közösségépítő programmal szoktuk zárni, akár egy borkóstolóval, akár egy közös énekléssel, vagy akár egy közös táncházzal, vagy előadással.
0: Miután ez mégiscsak egy nyári tábor, tehát azért valamilyen szerepet kap a kikapcsolódás is, meg a közösségépítés, ahogy beszéltünk róla. Mennyire szigorú a tananyag?
1: Ugye onnantól, hogy tábori oktatásról beszélünk, nyilvánvalóan nem az történik, hogy kötelező elemmel indítunk, és akkor minden nap meg kell 5 dal tanulnunk, tehát ilyen szempontból valóban szabadabb, és sokkal inkább azon van a fókusz a közösségépítésen túl, hogy az anyagban elmélyedjünk. Tehát, hogy nem az a cél, hogy 20-30 népdalt megtanuljunk a 3 nap alatt, hanem, hogy amit megtanulunk, az viszont úgy maradjon benne az emlékezetében mindenkinek, aki részt vett a táborban, hogy utána 7 hónap múlva, meg 2 év múlva is emlékezhessen rá, és mondjuk jó szívvel és nyugodtan tudja ezeket a dalokat énekelni. És ugye, ahogy már ezt korábban említettem, itt bár nagyon sok, vagy több egyetemista is volt az elmúlt időszakban is, akik a Zeneakadémiáról jönnek tanulni, de olyanok is jönnek, akik akár távakörből érkeznek, és mondjuk nekik próbálunk olyan instrukciókat mondani, hogy hogy állítsanak össze egy összeállítást, hogyha éppen felkérik őket egy fellépésre, vagy egy versenyre mennének. Tehát, hogy van ennek egy ilyen módszertani funkciója is.
0: Az erdélyi mesterhez milyen kapcsolat fűz?
1: Így van, Szász István Bődi Pissa bácsi, aki ellátogat ugye hozzánk a táborba, mint mester és mint énektanár, és én ebben a szerepben egyébként egy picit így a moderátori kört, vagy szerepkört fogom majd átvenni. Nagyon régóta, illetve relatíve nagyon régóta, de most már 6-8 éve ismerjük egymást a Szász István Bődi Pista bácsival, akihez először Németh István, a Zenetudományi Intézet munkatársával látogattunk el, és már akkor látszott, hogy ez nem csak egy nagyon mély szakmai kapcsolódás, hanem tényleg egy hosszú évekre szóló barátság is lesz, és akkor elkezdett nekem ő búzai népdalokat tanítani, aztán hál' Isten elvállalta azt a felkérést, hogy az első Határtalan férfének lemezemen közösen is énekelhettük el ezeket a dallamokat. Tehát inkább azt mondanám, hogy valóban ez a mester-tanítvány kapcsolat jellemezhető, vagy ezzel lehetne leírni a mi együttműködésünket. És azért is gondoltam, hogy látogasson el hozzánk, mert annyira széles az ő repertoárja, és nem csak az énekes repertoárja, hanem az ő látásmódja a paraszti kultúra életéről. Hát ebben élte le az elmúlt 70 évét, hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok mindent át tud adni fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt.
0: A tehetséggondozás, vagy akár a tehetségek felfedezése, az mennyire célja ennek a tábornak, hiszen ezt is könnyedén el tudom képzelni, hogy valakinek lehetőségeket adtok a zenei pályán.
1: Igen, ez is egy célunk egyébként, hogy akár olyan fiatal tehetségeket is felfedezzünk, akik egyébként korábban nem voltak a pályán, vagy nem gondolkodtak a zenei pályán való elhelyezkedésben, és akár itt ugye a szakmai kapcsolódásokra is gondolunk, tehát hogy lehet, hogy oda jön egy pályán, vagy nem gondolkodtak a zenei pályán való elhelyezkedésben, és akár itt ugye a szakmai kapcsolódásokra is gondolunk, tehát hogy lehet, hogy oda jön egy énekes, és aztán mondjuk kedvet kap a hegedűhöz, vagy a dudú.

0: tudásukat is a hozzánk érkezők. Tehát túl azon, hogy persze a népdalok tanulása az elsősorban itt csoportos formában történik, délután lesz lehetőség arra is, hogy egyénileg konzultáljunk a résztvevőkkel.
1: Ákos, köszönöm szépen, jövünk vissza Gubinec Ákossal itt az Intermezzóban.
2: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A főváros 15. kerületében megszűnt a forgalmi akadálya a Székely-Elek úti vasúti átjáróban, amit megnyitottak. Így a 170-es autóbusszal újra az eredeti útvonalán utazhatnak. Ma este 7:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani. Változatlanul erős a forgalom a budai alsó rakparton, a Margit híd közelében déli irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton úton is szakaszonként, mindkét irányban. A 20. kerületi Virágberendek utcát egyirányúsították a Veselényi utcától befelé a Székely híd utcáig, ezért a 35-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citeraművész, népzenetanár. Határtalan férfiének címmel jelent meg egy nagyon fontos albumod, amely a Kárpát-medence különböző tájegységeinek ritkában hallható férfi népdalait mutatja be. Akkor, amikor ezt létrehoztad, mi volt a fejedben, Ákos? Mit szerettél volna bemutatni?
1: Igen, 2021-ben jelent meg az első része ennek az albumnak, aztán 2024 végén, 2025 elején pedig a második fele a Határtalan férfiéneknek, amelynek a célja az az, hogy bemutassa azt, hogy mennyire sokszínű a Kárpát-medence népzenéje. Túl azon, hogy mennyire sok műfajt ismerünk meg, ezeken a lemezeken is hallhatók pásztorénekek, betyárénekek, táncdallamok, de balladák és lírai dalok is, amelyek valóban az érzelmekről szólnak elsősorban. Emellett azt is szerettem volna megmutatni ezeken az albumokon, hogy mennyire sokszínű az éneklési technika a Kárpát-medencében, tehát hogy akár egy balladát valóban meg tudunk-e egy mélyebb, befelé fordulóbb énekléssel élni, és milyen, amikor mondjuk a táncdalamban, vagy éppen egy nagyon, hogy is fogalmazzak, egy nagyon vidám összeállításban pedig teljesen kifele tárulkozunk. Úgyhogy nagyon érdekes volt azt a folyamatot megélni, hogy milyen színeket lehet a hangunkkal megjeleníteni a népdalokon keresztül.
0: De ez úgy gondolom, hogy nem csak technika kérdése.
1: Így van. Ehhez azt gondolom, hogy ahogy ugye Kodály is mondta, hogy a népdal a lélek tükre, és ez mennyire igaz azóta is, hogy azért az népdal, és nem csak a népdal, bármilyen dalról, ha beszélünk, akkor az nagyon fontos elmondani, hogy ugye az éneklés talán olyan szempontból az egyik legnehezebb műfaj, hogy ott tényleg az érzelmeinket, a saját lelki világunkat is kitárjuk, és ezt bizony érzékelhetjük a populáris zenében is, akár abban is, hogy minden nap más állapotban van a hangunk. Tehát van, hogy éppen egy sokkal, egészségesebb állapotban vagyunk, és a hangunk is úgy van, de van, hogy mondjuk kicsit egy intimebb hangzásra vágyunk, és inkább azt helyezzük előtérbe. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ, és én azt is tanácsolom, vagy javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, próbálja ki mindenképp azt is, hogy milyen, amikor mondjuk a tükör előtt énekel magának, milyen, amikor a családnak énekel, milyen, amikor kiáll egy színpadra 10-20 vagy akár 100 ember elé, mert egészen más lélek jelenlétet kell ott tényleg bemutatni. És ez nem azt jelenti, hogy amikor magunknak éneklünk, az sokkal könnyebb. Sőt, egyébként sokszor ez a legnehezebb, hogy odaállni a tükör elé, és azt megnézni, hogy is éneklünk, vagy éppen visszahallgatni magunkat, hát az sem egy könnyű feladat.
0: Te hogyan találtál rá erre az útra, a népzene világára?
1: Gyermekkoromban én alapvetően egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim nagyon sokat hallgattak is népzenét, illetve a helyi pávakörnek a tagjai voltak, és így találkoztam én aztán a népzenével. És mindig is érdekelt az, amikor már egyre nagyobb lettem, vagy egyre idősebb lettem és felnőttem, hogy egyébként túl azon, hogy elsajátítjuk a népdalainkat, és azoknak valóban a stílusbeli sajátosságait megéljük, túl azon milyen olyan eszközök vannak, amivel mi magunkat, mint alkotó, mint előadó bele tudjuk helyezni. És ugye pont veled fogalmaztuk meg egy korábbi beszélgetésben, hogy ez a kortárs népdalénekes fogalma talán elmondható rám, vagy jellemző rám, mert hogy nagyon szeretem azt figyelni, hogy reagálnak az emberek manapság mondjuk a népdalszövegeinkre, milyen olyan eszközök vannak, amikkel akár a fiatalabb generációkhoz is el tudjuk juttatni a népdalokat, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ.
0: Mert hogy valahol nyilvánvalóan a hagyományőrzés és az értékmentés mellett a te célod, vagy a te belső késztetésed az is, hogy ebből kilépj, hogy tovább lépj, hogy hozzáadd azt, ami te vagy.
1: Igen, és egyébként pont most a hétvégén volt egy nagyon izgalmas fellépésünk a szülőföldemen, Lentiben, ahol egy színész barátommal, Magyar Bálinttal együtt énekeltünk két dalt, és nagyon izgalmas volt azt például megnézni, hogy két slágert választottunk, persze volt egy népzenei műsorom, meg neki is volt egy saját műsora, és akkor jött az ötlet, hogy hát miért ne énekelnénk közösen együtt, már régóta jó barátságban vagyunk, és a Fly Me to the Moon-t és az Iszomabor kezdetű dalt énekeltük el, és az utóbbit azt egy kobosz kíséretében, és egészen felemelő élmény volt azt látni, hogy, hogy az emberek is rácsodálkoznak, hogy, hogy hát, hát valóban ez egy kobosz kíséretében is ennyire jól tud hangozni, tehát hogy tényleg hogy lehet ezeken a hangszereken élővé tenni ezeket az egyébként slágereket, és kevésbé gondoljuk, hogy, hogy egyébként abszolút lekísérhetők ezek népi hangszerekkel is.
0: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdelénekes, citera művész. Ákos július 1-e és 3-a között garantáltan Zsámbékon leszel, hiszen ott zajlik majd a Dudás tábor, ahol ugye te vezeted az énekes képzést. Mi történik utána?
1: Utána is sűrű lesz a nyár, tartogat izgalmas programokat. Július 13 és 17-e között egy másik táborba megyek, és nem csak, hogy megyek, hanem ez most már 9. éve egy olyan tábor, amelynek főszervezője is lehetek, és vezetője a Göcsei Népzenei Tábor, amely Zalában kerül megrendezésre az idei évben Báza keretjén. És gyakorlatilag ez egy gyermek és ifjúsági tábor, különböző hangszereken tanulhatnak majd az érdeklődők, hegedű, citera, koboz, és természetesen ott is az ének is a középpontban lesz. Ezt követően majd a július 2. fele az a Művészetek Völgyében telik, ahol idén már 4. éve lehetek udvargazda, ami azt jelenti, hogy az egyetemi udvar programját több kollégámmal együtt állítottuk össze, és ebben az egyetemi udvarban a Zeneakadémia, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, és idén új egyetemként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói és oktatói találkoznak, és alkotunk majd ott közösen.
0: Tehát a nyáron táborról táborra, táborról fesztiválra jársz majd. Augusztus hogy telik?
1: Augusztusban pedig a koncertek szezonja köszönt be, legalábbis eddig úgy néz ki. Persze azért júliusban is lesznek koncertek, de ami egy izgalmas projekt, az a Penta Essencia projekt, zene az öt géniusz földjéről, amely Keresztúri Albert Zsolt műve, és népdalfeldolgozások hangzanak el ebben a ezeken a koncerteken, és a népdal, az eredeti népdalokat jó magam, illetve egy kolléganőm Albert Anna tolmácsolásában hallhatja a közönség, és ez nem csak egy koncert egyébként, hanem gyakorlatilag egy szép folyamat is, tehát vannak benne prózai részek, illetve mozgások is. Ez a koncert fog augusztusban több helyszínen is bemutatkozni. Az időpontok egyébként elérhetők az én honlapomon, illetve a Penta Essencia honlapján is. Ellátogatunk majd Sárospatakra, Kaposvárra, Siófokra, illetve Mohácsra is.
0: Milyen terveid vannak a következő évadra? Mi történik szeptembertől? Gondolom újra tanítasz majd.
1: Igen, az oktatás is ugye fontos része az életemnek. A zeneakadémiai oktatást azt a továbbiakban is folytatni fogom. Emellett pedig ugye a SZÉF Egyesülettel tehetséggondozó programokat szervezünk, fiatal tehetségeket karolunk fel, és őket mentoráljuk, és lesz is egy SZÉF fesztiválunk majd szeptember 4-én és 5-én az alamegyei Nován, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, és ott is rengeteg fiatal feltörekvő zenekar fog bemutatkozni. Emellett az ősszel a már említett Penta Essencia projekt koncertjei mellett egy saját kortárs projektet is szeretnék létrehozni, amelynek már az első fázisai, a tervezési fázisai elkezdődtek. Ez egy koncertszínház lesz tulajdonképpen, amelyben fontos szerepet kap a két albumom, a Határtalan férfének első és második része, és ez lesz majd izgalmas hangzásvilágokkal színesítve.
0: Ákos, találkozol sztereotípiákkal a népzenét illetően?
1: Igen. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy azt mindenképp sokan mondják, és az elmúlt időkben többektől is hallottam azt, hogy a népzene egy rétegzene, és hogy a fiatalok nem is hallgatják. Az az igazság, hogy én ezt meg tudom cáfolni, persze nyilván a fiatalok körében is azért vannak olyan műfajok, amik valóban sokkal népszerűbbek, de azt látjuk, hogy mind a zeneiskolákban, mind akár ezeken a kortárs népzenei projekteken sok fiatallal lehet találkozni, vagy éppen a művészetek völgyében, tehát valóban érdeklődnek a rétegzene iránt is, lehet ezt így mondani, de hogy nem is azt hangsúlyozom, hogy rétegzene, hanem hogy sokkal inkább azt, hogy én azt gondolom, hogy a népdal és a népzene az tud olyan formában színpadra kerülni, hogy egy mai fiatal számára is az csúnya szóval mondva eladható, vagy befogadható legyen.
0: Hát, vagy megszerethető legyen.
1: Hát pláne, de az már a következő fázis, de hál' Isten erre is nagyon jó példákat látunk, így van, hogy visszatérnek a koncertjeinkre, és utána oda jönnek beszélgetni, tehát tényleg azért vannak nagyon jó példák erre.
0: Nyitogatod a kapukat?
1: Így van, nyitogatom a kapukat, és bízom benne, hogy ez még a kapunyitásnak az eleje, mert hogy még azért vannak tervek, úgyhogy mindenképp ez a cél.
0: Ákos, nagyon sok sikert kívánok, és ilyen lelkesedést a következő évtizedekre is, de addig még sokszor beszélgetünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is, minden jót.
0: Gubinec Ákost hallották, aki junior prímadíjas népdalénekes, citeraművész, itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még idén elkészül az euró bevezetésének középtávú terve. Rangos nemzetközi filmes díjat neveztek el Jankovics Marcellről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A kormány még idénben nyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervét, jelentette be a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésén szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az Ánszi Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcell formavontó klasszikusát az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a közönség a jelenleg is zajló fesztiválon. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az Ansi Animációs Múzeum. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekéforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Bitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra termesztés dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Továbbra is sok lesz a napsütés, szombaton legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. A hajnali 14-20 fok után napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban ma este 7:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Baleset nehezíti a haladást a 15. kerületben a Szent Mihályi úton a Nyírpalota útnál, az M3-as autópálya felé, csak egy sáv járható. Mától egyirányosították augusztus végéig a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 130-as autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Budafoki út, Karinti Frigyes út megállót. Úgy szintén a Budafoki úton egy másik szakaszon is jelentősen változott a forgalmi rend, mert egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Június 26-án János és Pál nevű hallgatóinknak gratulálunk, de ma ünnepelnek még Adonis Pável és Pósa nevű ismerőseink is, mert mondjuk nekem nincsen ismerősöm, de ha valakinek van, akkor bátran köszöntse. Most pedig Beethoven 8. F-dur szimfóniájának második tétele következik a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Offline nyár a Városháza Parkban, avagy fiatal alkotók a valódi élmények nyomában. Ha megütötte a fülüket az offline kifejezés, nem véletlenül szerepel ott, de a részletekről Pongrácz Mártont, a Deák 17 galéria projektmenedzserét faggatom majd. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mielőtt belekezdünk, már is gratulálok önöknek ahhoz a majdnem Mission Impossible-hoz, hogy megpróbálják rávenni a lakosságot, a fiatalokat, az idősebbeket, hogy valahogy tegyék le a telefont és nézzenek meg valamit. Beszéljünk arról, hogy mit lehet látni a Városháza Parkban, mi ez az offline nyár?
2: Az offline nyár a Mi Budapestünk városházi közgyűlési döntés alapján jött létre, aminek a keretein belül fiatalokat támogatunk, azáltal, hogy megjelenési lehetőséget kapnak a Városháza udvaron egy kiállítás keretein belül megjelenni az alkotásaikkal. Itt az offline nyár esetében összesen 21, 14 és 23 év közötti kiállító szerepel, ők gimnazisták és egyetemisták, de nem szükséges az, hogy ők művészeti oktatásba vagy művészeti háttérrel rendelkezzenek. Mindenkinek lehetőséget adunk itt, mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy pályázhasson, és most összesen 99 pályamű közül választottunk ki professzionális zsűri segítségével 21 fiatal alkotókat. Az ő munkáikat lehet megtekinteni a Városháza udvarán egészen szeptember 18-ig, összesen 5 nagyméretű paravánról van szó. Ezeken rendeztük el az ő munkáikat, amik az offline nyár témára reflektálnak.
1: Egy kicsit hadd kérdezzem a személyes véleményéről, végtére is projektmenedzserként biztos van ilyen. Ha a legfiatalabbakat kérdezzük az analóg élményekről vagy az offline-ról, akkor azt gondolnánk, hogy nekik nem is nagyon van ilyen, hiszen beleszülettek az online világba. Mit látott ezeken a pályamunkákon, illetve hogyan kerültek kiválasztásra azok a képek, amik ide kerültek? Ezek a legreprezentatívabbak a témában?
2: Igen, ezek mind-mind olyan témát dolgoznak fel, amik vagy így általánosságban reflektálnak az offline létre, szóval így kapcsolódni a természethez, kimozdulni a négy fal közül, kint lenni a szép időben, vagy pedig valamilyen személyes üzenetet tesz bele, személyes mondani valót, és ezek alapján választottuk ki ezeket a munkákat. Amit én még kihangsúlyoznék, hogy én úgy láttam, hogy ez a téma meglepően megmozgatja a fiatalokat, és nagyon lelkesen küldték a pályázatokat, és ez szerintem így a jövőre nézve egy elég pozitív perspektíva, mert nem jó, hogyha ugye túl sok időt töltünk képernyők közelébe, és ezt a fiatal generációnak is tudni kell, és ezt kb. Fel is kell fogni, hogy a világ az nem csak a négy fal között vagy a képernyő előtt, hanem éppen, hogy csak azokon túlnyílik.
1: Bizony. A kedves hallgatók tehát a Városháza Parkban szeptember közepéig nézhetik meg ezeket a képeket, de ha hallgatnak minket, és eszükbe jut, hogy az én gyermekem is készített valami ilyesmit, ugye? A Mi Budapestünk projekt pályázat legjobb alkotásai vannak kint. Ez a pályázat, ez lesz majd még? Lehet erről tudni valamit, hogy esetleg ezt a kiállítást mondjuk egy év múlva megismétlik, mert megint küldenek be sok-sok jó művészeti alkotást a fiatalok?
2: Bizony, ez fog folytatódni, sőt, már a következő pályázatot meg is hirdettük, mivel itt egy pályázat sorozatról van szó. Ezt minden évben 4 alkalommal szervezzük meg itt a Városháza udvaron. És a következő művészeti téma az a lakhatás témája. A galéria honlapján már lehet is rájelentkezni, hogyha ellátogatnak ide a hallgatók, vagy ha van esetleg olyan fiatal, akit ismernek és alkot, akkor figyelmükbe ajánlanám ezt a pályázatot, várunk minden jelentkezést szeretettel.
1: Akartam is mondani a kedves hallgatóknak, hogy a deák17galéria.hu oldalon, ahol a 17-est ki kell írni egyessel meg hetessel, tehát deák17galéria.hu oldalon nem csak a Városházparki kiállításról, hanem az aktuális menüpontban, aztán a pályázatokra kattintva valóban ott találják a Mindennapi Művészet Lakhatás című ifjúsági művészeti pályázatot 14-23 éveseknek. Augusztus közepéig van lehetőségük arra jelentkezni. Ezt a kiállítást, amelyről most Pongrácz Mártonnal, a Deák 17 Galéria projekt menedzserével beszéltünk, ezt a kiállítást pedig szeptember 18-áig nézhetik meg a Városháza Parkban. Ha javasolhatok valamit, minél korábban látogatnak el és nézik meg, lehet annál jobban ihletődik a csemetéjük, és már küldhetnek is egy művet a Mi Budapestünk projektpályázat következő fordulójára. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, kívánok önöknek további jó munkát, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, László, én is szép napot kívánok a hallgatóknak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A fesztivál nem csak a zenéről, hanem a színházról és a felfedezés öröméről is szól. A színház színpad idei különlegessége Göttinger Pál Anyós nyelv című darabja, amely az Árt színtér és a Művészetek Völgye közös produkciójaként érkezik. Új helyszínként mutatkozik be a Talentum Hungaricum udvar is, amely a fiatal tehetségek és a kulturális értékek bemutatkozásának ad teret. Aki szeretne új alkotókat, friss kezdeményezéseket és izgalmas művészeti találkozásokat felfedezni, annak idén különösen érdemes ellátogatnia a Völgybe. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága az, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító Fesztivál szellemisége is. A Gástyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító Közösségi Fesztivál szellemisége is. A Gástyaárok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát

0: Több mint 9 méter széles óriásvászon előtt a nagy sikerű Futni mentem című film elevenedik meg, amely már több százezer néző szívét meghódította. A vendégvárás már késő délután megkezdődik, a vetítés pedig naplemente után indul a nyári égbolt alatt. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban ma este 6:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Baleset nehezíti a haladást a 15. kerületben a Szent Mihályi úton a Nyírpalota útnál, az M3-as autópálya felé, csak egy sáv járható. Mától egyirányosították augusztus végéig a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 130-as autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Úgy szintén a Budafoki úton egy másik szakaszon is jelentősen változott a forgalmi rend, mert egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, Szent László születésnapjáig, és ennek apropóján pedig egy nagyon különleges templomot ismerhetnek meg. Na de jöjjön a dátum, illetve jöjjön akkor ez a templom.
2: 1046. június 27-én, 980 évvel ezelőtt született meg a lovak király, Szent László. Valóban ő ihlette az 1900. június 27-én, tehát szintén a születésnapján felszentelt Szent László templom építését is. És Kőbányára látogatunk ennek a templomnak a keretében.
1: Erről a templomról már egy régebbi műsorban megemlékeztünk, és akkor említetted, hogy ez egy leg. Mikor végigvettük a kerületeket, akkor Kőbányán ez volt az egyik leg.
2: Igen, és kiderül, hogy mi a leg a templommal kapcsolatosan. De hogy miért is itt épült fel, és milyen is volt Kőbánya, amikor ez a templom megépült, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy az 1800-as évek második felében az ipari fejlődéssel ugrásszerűen megnövekedett Kőbánya lakossága, és hát a katolikus szükségük volt egy nagy befogadó képességű templomra, mivel kinőtték a kápolna téren álló Conti kápolnát. Így merült tehát fel a templom építésének ötlete, amelyre több tervező is benyújtotta a pályázatát. Az 1896-os világkiállítás miatt az építészek egymást próbálták túlszárnyalni, szebbnél szebb tervek születtek, és végül a pályázatot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere nyerte, páratlanul színes és részletgazdag tervvel. Ennek az épületnek az a különlegessége, hogy több építészeti stílust is felvonultat, megjelenik a perzsa és a magyar népi stílus, és igazi szín, minta és stílus kavalkádot találunk a templomon.
1: Mikor kezdődött ennek a templomnak az építése, ha 1900-ban szentelték fel?
2: 1894 és 99 között építették, és a legjelentősebb mesteremberek és tervezőik munkálkodtak rajta. Az fontos elmondanunk, hogy a templom helyén korábban egy csónakázótó állt.
1: Kőbányán vagyunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy innen valamit bele is tettek a templomba, de hátulról jövősen kérdeztem meg.
2: Abszolút, hiszen a templom építéséhez szükséges követ a Kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta, és igazi különlegesség, hogy az épületet kívül belül gyönyörű pécsi, zsolnai termékek díszítik, a mázas téglák, a tetőcserepek, a díszek, a szobrok, a templomot őrző öt gyönyörű angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét öregbítik.
1: Milyen a templomnak a belseje?
2: Az oltárok, az apostolokat ábrázoló szószék, a keresztelőkút és a szentelt víztartó szintén zsolnai kerámia, templom belsejében található mozaikok és az ablakdíszek pedig Rót Miksa műhelyében készültek. Ezeket sajnos pótolni kellett, de az oltárok mozaikjai például eredetiek. A templom belsejében, méreteiben és szépségében is kiemelkedik a Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, ez Roskovics Ignác műve 1899-ből, és a legenda szerint a főoltárt a II. Világháború idején a kőbánya alatt húzódó óriási, több kilométeres pincerendszeren keresztül menekítették ki, darabokra szedve. Az ablakokon és a mellékoltárokon például megtaláljuk a felajánló családok neveit, az apró üvegmozaikokból készített Szent Antal oltárt például a közelben sörgyárat működtető Dréher Antal és családja ajánlotta fel.
1: A háborúban mennyire rongálódott meg ez a templom?
2: Hát nagyon nehéz időszak volt a templom számára is, hiszen a németek kilövő állásnak használták a kivételesen magas tornyot, az oroszok pedig istállónak a templomot. Aztán a II. Világháborút követően az 1970-es évek végén kezdődött el a felújítás, amely indokolatlanul elhúzódott, és szerintünk, nagyon sokak szerint a kor ideológiája is szerepet játszott ebben, hiszen gyönyörű templom volt, és próbálták áványerdővel elrejteni ezt a gyönyörű templomot. Több mint 20 éven keresztül állt áványerdőben, így senki nem láthatta. Nekem a férjem kőbányai, és ő mondta, hogy ő egész gyerekkorában, fiatalkorában úgy látta a templomot, illetve nem látta a templomot, és fantasztikus volt, amikor végre eltávolították, 1992-ben bontották csak le az áványokat, és a felújítási munkálatok csak 2001-re fejeződtek be. És ahogy már te is mondtad a legelején, a templomnak a legje az nem más, mint hogy ennek a templomnak van a legmagasabb templom tornya, 83 méter magas, kupoláját tekintve pedig csak a Szent István Bazilika 96 méteres kupolája magasabb nála.
1: A látogatók, ha ellátogatnak most a Szent László templomba, hogy nézhetik meg?
2: Meg lehet a templom belsejét is tekinteni, fel lehet menni a toronynak az erkély szintjéig is, és innen biztonságban megcsodálhatják a panorámát. Ezt egyeztetni kell előre, ez nincs mindenki számára mindig nyitva, de látogatható. Ha felmegyünk a templom toronyba, akkor tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és azt is megfigyelhetjük, hogy a templom majdnem egy magasságban fekszik vele, hiszen Kőbánya hegye, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Kőbánya tényleg egy elég magas területen fekszik. Az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami tényleg összevethető a 235 méter magas Gellért hegyjel, illetve a 175 méter magas Várhegyjel. Tehát majdnem olyan magasan van az Óhegy, mint a Várhegy.
1: A templomnak milyen a környezete?
2: Előtte találjuk a névadó Szent László és az építész Lechner Ödön szobrait. Lechner szobrát halálának 100. évfordulóján avatták fel, és a főalak mellett az emelvényen az építész főműve, a kőbányai Szent László templom kisebb változatát is megtaláljuk, illetve a szobor elé helyezett mészkő csíkokon az építész legfontosabb műveinek a neve, illetve az építés éve olvasható. Tehát ez Lechner Ödönnek tényleg egyfajta életmű bemutatása.
1: Tehát akkor Lechner Ödön magyar szecesszió.
2: Igen, és ez pedig a magyar szecesszió egyik remek műve, és hát sajnos talán a központtól való távolabbi fekvése miatt kap a keleténél kevesebb figyelmet és látogatót, de ezen érdemes változtatni, úgyhogy ha lehet, akkor tegyünk róla.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Uszkai Tekla, művészettörténész, a Best of Diploma kiállítás rendezője. Ma délután jelentkezett otthonról hoztam rovatunk is, melynek vendége dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus volt. 5 és 6 óra között pedig Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citara művész volt a vendégünk, aki alapvetően a zsámbéki dudástáborról mesélt, amely nem sokára kezdődik. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést, kellemes hétvégét. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldy Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a Nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagár stop. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása. Megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a médiatanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altoriai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek híd szerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain, országszerte csak nem 470 helyszínen 3000-nél több program várt a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szép Művészeti Múzeum volt, második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön, az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyartvashegy és Balatongyörök három éve konzorciumban nyert el csak nem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult eperfáslégettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délén a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbent

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatár járás idejéből való. Amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavicsnak becézett Papp László Budapest Portaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út 60 szám alatt található épület sokszorosan összetett szimbólum. Itt fészkelték be magukat a nyilasok, akik 1944 telén E-ház pincéjében több száz zsidó honfitársunkat kínoztak meg, és itt rendezkedtek be 1945-ben a szovjet tankok védelmében érkező magyar kommunisták. A II. Világháborút követően a kommunista titkos rendőrség központjaiként szolgált. Falai sok borzalmat láttak. A hatóság csak az 1956-os forradalom után kényszerült elhagyni az épületet. Addigra azonban annak minden köve annyi emberi szenvedést szívott fel magába, hogy lehetetlenné vált az Andrássy út 60 más funkcióval való megtöltése. Az épületben létesült múzeum és kiállítás, a 2002. februárjában megnyíló Terrorháza Múzeum így válhatott a rendszerváltozás utáni magyar demokrácia legerősebb szimbólumává.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. 3 évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem